0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Don't have to leave.

0: Last FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több feladata van a mentőknek a hőség miatt, razziába kezd a NAV, perzselő forróság vár ránk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvévő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, szédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: A hőség miatt módosult a hétvégi kamionstop ideje. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, részlegesen feloldják a korlátozást. Így kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben a kamionstop az érintett járműveknek. Razziába kezd a NAV. Július 1-én fokozott ellenőrzés indul a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. A revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is. Kiemelten vizsgálják a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termék forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását. 1 millió köbméter vízhez jutottak a Bodrogmenti holtágak. Az ökológiai vízpótlást a Bodrog és a Hernád folyókból végezték, jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A cél, hogy a holtágakba friss víz kerüljön, és ezzel segítsék a vízes élőhelyek és a vízi élővilág fennmaradását. A munka nem áll meg, zajlik a Tiszalóci Holt Tiszaág vízpótlása a Takta folyóból. Perzselő napsütése, igazi forróságra számíthatunk majd, szinte felhő is alig lesz felettünk az égen. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás is, 35-40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A következő napokban tovább fokozódik a forróság, a legmelegebb órákban akár 40 fok feletti értékeket is mutathatnak majd a hőmérők, a hajnal is egyre kevesebb helyen hoz majd némi felfrissülést, többnyire 20 fok felett alakulnak a minimumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Lotfi Begi, Korlányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zseb.

meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Több riasztást kapnak a mentők a forró napokon. A hőségre figyelmeztet az országos tiszti főorvos. Ivókutak és klimatizált helyiségek várják a lakosságot. Jó reggelt kívánok, Pap Klaudia vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
3: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor ígyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk, és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
2: Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztató. Oroszi Beatrix emlékeztetett, mától harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, a családtagjaira, a környezetben élőkre, valamint délelőtt 11 óra és délután 4 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napok egyébként a vörös kód és a tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A hőségriasztás idején fokozott figyelemre kérik a lakosságot. Cserpalkovics András polgármester a közösségi oldalán közzétett tájékoztatásba hívta fel a figyelmet arra, hogy kedd éjfélig a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. A rendkívüli meleg idején a városban továbbra is elérhetők az ivóvízvételi pontok, valamint a klimatizált helyiségek, a városi strand pedig meghosszabbított nyitvatartással fogadja a látogatókat. A városvezető arra kéri a lakosságot, hogy a hőhullám idején kiemelt figyeljenek az idősekre, a kisgyermekekre és a házi állatokra is. Új kalandfüzet teszi még izgalmasabbá Székesfehérvár felfedezését. Megjelent a titokzatos kalandok Székesfehérváron, időutazás Kajlával című kiadvány, amely 3 útvonalon kalauzolja végig a családokat a belváros történelmi helyszínein, tudatta a város portálja. Az útvonalak 1-2 óra alatt teljesíthetők, miközben a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a város múltjával. A kiadvány ingyenesen elérhető a Turinform irodában. Jelentős forgalmi változásokra kell készülni Székesfehérváron a Budai út környékén. Közműépítési munkálatok miatt a Budai út, Várkörút és Távirda utca közötti szakaszát mindkét irányban lezárták. A korlátozás várhatóan július végéig marad érvényben. A kivitelezés idején több helyi és helyközi autóbusz módosított útvonalon közlekedik, tájékoztat a város oldala. Az autósoknak, valamint az utasoknak egyaránt érdemes hosszabb menetidővel számolniuk, valamint indulás előtt tájékozódniuk az aktuális közlekedési rendről. Egy szavazattal is hozzájárulhatnak a fehérváriak egy új okos zebra megvalósításához. A Generália Biztonságért Alapítvány országos programjában a Vasvári Pál gimnázium előtti zebra is esélyt kapott arra, hogy korszerű, figyelemfelhívó rendszerrel bővüljön. A fejlesztés a gyalogosok védelmét szolgálja, a fényjelzések pedig az érkező autósokat figyelmeztetik az áthaladási szándékra. A kezdeményezés célja, hogy az iskolák környezetében biztonságosabb legyen a közlekedés. A támogatással a Prohászka Otokár úton található zebra korszerűsítését lehet segíteni. A voksokat június 30-áig várják, tájékoztat a város oldala. A nyári szünet alatt is számos lehetőség kínálkozik az aktív kikapcsolódásra Fehérváron. Bár a nyitott tornatermek program a vakáció idején szünetel, a mozgást kedvelők továbbra is több lehetőség közül választhatnak. A Nordic Walking foglalkozások és a futók köre a nyári hónapokban is várja az érdeklődőket. Emellett a város több pontján található kültéri edzőparkok is rendelkezésre állnak. A Sóstó tanösvényei, a palotavárosi tavak környéke, valamint a parkerdei útvonalak is népszerű helyszínei a szabadtéri mozgásnak, írja a székesfehérvár.hu. akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
4: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
2: Segítséget kapnak a fehérvári szépkorúak a lejáró személyazonosító igazolványok megújításához. Augusztus elejétől már nem használhatók a régi bordószínű könyvformátumú személyik, ezért sokaknak új okmányt kell igényelniük. A Vármegyei Kormányhivatal, a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény, valamint az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központ ellátásában élő 125 ember számára biztosít támogatást, adta hírul a város portálja. A személyes ügyintézésre képes időseket elkísérik a kormány. A kerekesszékkel közlekedők számára mobil kormányablak érkezik. Az ágyhoz kötött személyeknél a kormányablaki ügyintézést helyben végzik el. A nem intézményi ellátásban részesülő, otthonukban élő idős személyek esetében is van lehetőség segítséget kérni. A nyugodtabb nyári estékért mi magunk is sokat tehetünk. Székesfehérváron évek óta környezetkímélő, biológiai módszerrel csökkentik a szúnyogok számát. A szakemberek folyamatosan figyelik a lárvák megjelenését, és szükség esetén a szaporodó helyeken végzik el a kezeléseket, közölte a város oldala. A sikerhez azonban a lakók közreműködésére is szükség van. Már néhány deciliter állóvíz is elegendő ahhoz, hogy a rovarok elszaporodjanak, ezért érdemes rendszeresen kiüríteni vagy lefedni a vízzel telt edényeket, hordókat és más tárolókat. A város arra kéri a lakókat, hogy ezekre odafigyelve segítsék a védekezést, így a nyári időszakban is kevesebb szúnyog okozhat kellemetlenséget. A városlakók véleményére kíváncsi az önkormányzat a fűnyírással kapcsolatban. Online szavazást indított Székesfehérvár önkormányzata, hogy felmérje, milyen gyepkezelési gyakorlatot tartanak megfelelőnek az itt élők, adta hírül a város portálja. A kezdeményezés célja, hogy a különböző álláspontok és tapasztalatok alapján alakítsák ki a jövőbeni feladatokat. A kérdőív június 28-áig érhető el a város honlapján. A beérkező válaszokat a későbbi döntések előkészítésénél is figyelembe veszik majd. Több helyen is biztosítanak felfrissülési lehetőséget Velencén. A tartós kánikula miatt a városban klimatizált helyiségekkel és ivóvízzel segítik a lakosságot. Nyitvatartási időben a polgármesteri hivatal és a Humán Család és Gyermekjóléti Szolgálat is várja azokat, akik a nagy meleg elől hűvösebb környezetbe húzódnának, közölte Velence város közösségi oldala. A közkutak és a szabad strandok szintén rendelkezésre állnak. Történelmi mélypontra került a Velencei tó. Az Agárdi vízmérce adatai szerint a tó szintje a korábban mért minimumérték alá csökkent, számolt be róla az FMC. A rendkívüli helyzet már a tó használatára is kihat. A hajójáratok közlekedését határozatlan időre felfüggesztették, a sekélyebb részeken pedig olyan területek is megközelíthetővé váltak, amelyet korábban víz borított. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Tovább erősödik a kánikula, a délutáni csúcshőmérséklet Vármegyénkben 35-40 fok között alakulhat. Éjszaka sem lesz sokkal hűvösebb, hajnalban is csak 24-25 fokig csökken a hőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk. Érdemes védekezni a nap ellen és gondoskodni a megfelelő folyadékpótlásról. Enyhülést várhatóan csak a szerdán érkező hidegfronthoz, addig marad a forróság.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, megkezdjük még hozzá a szombat reggelt. A legjobb zenékkel közösen szól az ébredés és a napindítás mellé, majd például Néo és a Sexy Love. Na meg Britney slágere, a Stronger. Ezzel kívánok mindenkinek kellemes rádiózást. Egészen délig együtt töltjük a mai napot.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Június 27-e van szombat, a névnaposok, a Lászlók, Isten értesse őket. A születésnaposok között pedig Raúlt tudom felköszönteni, ő egykori spanyol válogatott labdarúgó volt, és Nicole Rosberget, aki pedig a Forma 1-ben szelte a kanyarokat, őket is Isten értesse. Ezen a napon van egyébként a cukorbetegek világnapja, és a magyarországi lengyelek napja is. Jelentkezek hamarosan majd a nap témáival, például Janet Jacksonról is ejtek majd néhány szót, elárulom, hogy mivel kapcsolatban majd nem sokára, addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan Curtis és Charlie közöse, a Maradunk végig, na meg Néjó, ugyanis most a Sexy Love-val megyünk.

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai nap témáit, és hogy Janet Jacksonról is szó lesz. Rögtön az első órában, 7 óra után beszélgetünk róla, ugyanis most úgy néz ki, hogy visszatér a színpadra egy koncert erejéig az Egyesült Királyságban. Jönnek majd a részletek, tehát mindez 7 óra után. Aztán 8 órakor pedig Morgan Freeman jön, aki most bizony teljesen más vizekre evezik a filmipartól. A zenében lesz egy project manager, ahol nagyon fontos dolgot tűzött ki, a blues-t próbálja meg egy kicsit újra visszahozni a köztudatba, úgyhogy erről is lesz szó, és végül 9 óra után pedig a Forma 1 lesz a sportrovatban, ugyanis Mercedes dominanciával kezdődött meg az osztrák nagydíj szabad edzése, és hát, hogy a mai időmérőn van-e esélye Kimi Antonellinek és George Russellnek, egy kicsit ezt fogjuk körbejárni. No, meg természetesen hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé, most egy rövid szünet, aztán a hírek után már is folytatjuk Fedele Grand és Ida Kor közösével a Let Me Think About It szól majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hőkupola okozza a rendkívüli hőséget. Több városi szolgáltatás könnyíti meg a forró napokat. Rekord alacsony szintre apadt a Velencei tó. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: A hőségriasztás idején fokozott figyelemre kérik a lakosságot. Cserpalkovics András polgármester a közösségi oldalán közzétett tájékoztatásba hívta fel a figyelmet arra, hogy kedd éjfélig a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. A rendkívüli meleg idején a városban továbbra is elérhetők az ivóvízvételi pontok, valamint a klimatizált helyiségek, a városi strand pedig meghosszabbított nyitvatartással fogadja a látogatókat. A városvezető arra kéri a lakosságot, hogy a hőhullám idején kiemelten figyeljenek az idősekre, a kisgyermekekre és a házi állatokra is. Új kalandfüzet teszi még izgalmasabbá Székesfehérvár felfedezését. Megjelent a titokzatos kalandok Székesfehérváron, időutazás Kajlával című kiadvány, amely három útvonalon kalauzolja végig a családokat a belváros történelmi helyszínein, tudatta a város portálja. A kiadvány ingyenesen elérhető a Turinform irodában. Történelmi mélypontra került a Velencei tó. Az agárdi vízmérce adatai szerint a tó szintje a korábban mért minimum érték alá csökkent, számolt be róla az FMC. A rendkívüli helyzet már a tó használatára is kihat. A hajójáratok közlekedését határozatlan időre felfüggesztették, a sekélyebb részeken pedig olyan területek is megközelíthetővé váltak, amelyet korábban víz borított. Tovább erősödik a kánikula, a délutáni csúcshőmérséklet Vármegyénkben 35-40 fok között alakulhat. Éjszaka sem lesz sokkal hűvösebb, hajnalban is csak 24-25 fokig csökken a hőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk. Érdemes védekezni a nap ellen és gondoskodni a megfelelő folyadékpótlásról. Enyhülést várhatóan csak a szerdán érkező hidegfronthoz, addig marad a forróság.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, az Everlast ébresztett minket, ha ez volt a What It's Like, és egy picit beszéljünk a mai nap időjárásáról, hát tombol a kánikula, és ez a hétvégén se lesz másképpen, ugyanis a mai napon 37 fokos csúcshőmérséklet várható, Budapesten egyébként 36 lesz, Pécsen 35, Dunaújvárosban 36, Szolnokon pedig 37 lesz majd a teteje. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, az ébredés és a napindítás mellé most egy nem passzoló dal jön, ugyanis Sarah Connor jön, aki visszaivítál minket az ágyba. Ez a Let's Get Back to the Bad Boy most itt a Besten. What up? It's your boy TQ still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah. Brand new

0: Coast for life.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Friss hírek, információk, aztán folytatjuk. Jön a nap első témája, ami Janet Jacksonnal lesz kapcsolatos, ugyanis az énekesnő visszatér egy koncert erejéig a színpadra. Az Egyesült Királyságban lesz ez a koncert egyébként. Jönnek erről a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A 90-es évek egyik kedvencét már biztos, hogy bekészítettem. A No Doubt érkezik Gwen Stefanival az élén. A Just Girl már biztos, hogy szólni fog majd 7 óra után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
4: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem. De városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: A székesfehérvári virágóra egyedülálló volt a maga idejében Magyarországon. Horváth Jenő, városi főkertész Erfurtban egy kiállításon látott egy virágórát, amely annyira elvarázsolta, hogy rögtön készített is egy ahhoz nagyon hasonló tervezetet. A budapesti óragyár akkori főmérnökével Csuri Lászlóval készített hozzá egy toronyóra szerkezetet. Ezt mára már felváltotta egy digitális változat a virágszőnyeg alatt. A pontos avatási dátum sajnos nem ismert, de az biztos, hogy 1960. februárjában már arról írtak az újságok, hogy Horváth Jenő terveinek megvalósításához tavasszal látnak neki a szakemberek. A főutca és a Várkörút között található országzászló téren csodálhatjuk meg a földbe süllyesztett óriási óramutatókat, amik tavasszól őszig mutatják a pontos időt. Az óra számait és perceit különböző méretű és színű gyönyörű virágokból képezik ki. Ezek mintájáról és összeállításairól a székesfehérváriak szavazással dönthettek.
1: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Rendkívüli hőségre figyelmeztet az országos tiszti főorvos. Kánikula, ivókutak és klimatizált helyiségek várják a lakosságot. Sokat tehetünk a szúnyogok ellen. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, mától harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, a családtagjaira, a környezetben élőkre, valamint délelőtt 11 óra és délután 4 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és a tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Fokozott figyelmet igényel a tartós kánikula. Székesfehérváron a Béketéren, a vasútállomás autóbusz kijáratánál, a Prohászka autókár és a Kaszap István utca sarkán, a Petőfi Sándor és a Kossuth Lajos utca találkozásánál, a Várkörút és a Vattai utca sarkán, valamint a Piac tér és a Liszt Ferenc utca kereszteződésében is működnek hívókutak. A legmelegebb órákban az Alba Pláza, a Fehér Palota és a Busz pályaudvar klimatizált helyiségei is menedéket nyújthatnak. Cserpakovics András polgármester közösségi oldalán arra kéri a lakosságot, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a gyermekekre és a házi állatokra. Az ivókutak pontos helyszínei a város honlapján találhatók. A szúnyogok elleni védekezés nem csak a szakemberek feladata. Székesfehérváron évek óta biológiai módszerrel csökkentik a csípős szúnyogok számát, miközben folyamatosan figyelik jelenlétüket a város különböző pontjain. Számolt be róla a város portálja. A lakosság közreműködése is elengedhetetlen az eredményes védekezéshez. Néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen mérsékelhető a szúnyogok elszaporodása a nyári időszakban. Átmeneti korlátozások várhatók a vízszolgáltatásban Velencén. Jövő héten hétfőn a DRV ZRT ivóvízhálózati fejlesztési munkákat végez a Dózsa-György utcában, ezért 2-3 órán át nyomás csökkenés, zavaros víz vagy rövid szolgáltatás kiesés is előfordulhat, tájékoztat Velence város közösségi oldala. A munkálatokkal kapcsolatban további tájékoztatás a DRV hibafelvevő szolgálatánál kérhető. Tovább erősödik a kánikula, a délutáni csúcshőmérséklet Vármegyénkben 35-40 fok között alakulhat. Éjszaka sem lesz sokkal hűvösebb, hajnalban is csak 24-25 fokig csökken a hőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk. Érdemes védekezni a nap ellen és gondoskodni a megfelelő folyadékpótlásról. Enyhülést várhatóan csak a szerdán érkező hidegfronthoz, addig marad a forróság.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Most már egyértelműen kimerem jelenteni, hogy 2026 a meglepetések éve, ugyanis Janet Jackson visszatér egyetlen egy koncert erejéig a színpadra. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A kezdés Shakiráé. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Június 27-e szombat van.
1: Best

Best FM a legjobb zenék egyetlen egy koncert erejéig tér vissza Janet Jackson az Egyesült Királyságba a színpadra. Májusban ünnepelte egyébként a Poppikon a 60. születésnapját, és bejelentette egyetlen brit fellépését, ami augusztus 19-én lesz, méghozzá egy királyi birtokon. Ez egyébként egy fesztivál, és kiemelt vendégek is lesznek majd Janet Jackson mellett, mint például a Soul to Soul. Ez is teljessé teszi, hogy a hip-hop és a soul dallamokról fog szólni ez az egész. Dupla az ünnep, ugyanis az énekesnő a kerek születésnapja mellett azt is megünnepli, hogy a Rhythm Nation című albuma idén bekerült a Grammy Hall of Fame gyűjteményben. És amellett nem menjünk el, hogy ezt a birtokon lévő fesztivált még nagyon nagy világsztárok színesítik majd az utána lévő napokban. Lionel Richie, Ricky Martin és Eric Clapton is színpadra fog majd lépni ezen a történelmi helyszínen, tehát Janet Jackson mellett. Nagyon kíváncsi leszek és várom majd a felvételeket, hogy meghallgathassuk az énekesnőnek a hangját, és hát egy biztos, hogy a soul és hip-hop műfajban zseniálisat alkotott Janet Jackson. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Eve és a Gangsta Lovin', na meg most a Sugababes, ez a Hole in a Head, itt a Best Ten.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Gangsta Lovin és Eve. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Csak egy rövid szünet következik, aztán visszarepülünk a 90-es évekbe a Backstreet Boys csapatának köszönhetően. Itt lesz a Larger Than Life, majd a hírek után.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Több riasztást kapnak a mentők a forró napokon. Lezárás nehezíti a közlekedést a Budai úton. Velencén is több lehetőség segíti a védekezést a hőség ellen. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor ígyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk, és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: Jelentős forgalmi változásokra kell készülni Székesfehérváron a Budai út környékén. Közműépítési munkálatok miatt a Budai út, Várkörút és Távirda utca közötti szakaszát mindkét irányban lezárták. A korlátozás várhatóan július végéig marad érvényben. A kivitelezés idején több helyi és helyközi autóbusz módosított útvonalon közlekedik, tájékoztat a város oldala. A nyári szünet alatt is számos lehetőség kínálkozik az aktív kikapcsolódásra Fehérváron. Bár a nyitott tornatermek program a vakáció idején szünetel, a mozgást kedvelők továbbra is több lehetőség közül választhatnak. A Nordic Walking foglalkozások és a futók köre a nyári hónapokban is várja az érdeklődőket. Emellett a város több pontján található kültéri edzőparkok is rendelkezésre állnak. A Sóstó tanösvényei, a palotavárosi tavak környéke, valamint a parkerdei útvonalak is népszerű helyszíne a szabadtéri mozgásnak, írja a székesfehérvár.hu. Több helyen is biztosítanak felfrissülési lehetőséget Velencén. A tartós kánikula miatt a városban klimatizált helyiségekkel és ivóvízzel segítik a lakosságot. Nyitvatartási időben a polgármesteri hivatal és a humán család és gyermekjóléti szolgálat is várja azokat, akik a nagy meleg elől hűvösebb környezetbe húzódnának, közölte Velence város közösségi oldala. A közkutak és a szabad strandok szintén rendelkezésre állnak. Tovább erősödik a kánikula, a délutáni csúcshőmérséklet Vármegyénkben 35-40 fok között alakulhat. Éjszaka sem lesz sokkal hűvösebb, hajnalban is csak 24-25 fokig csökken a hőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk. Érdemes védekezni a nap ellen és gondoskodni a megfelelő folyadékpótlásról. Enyhülést várhatóan csak a szerdán érkező hidegfronthoz, addig marad a forróság.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Pest FM a legjobb zenék, Amy Winehouse ébresztett minket. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A mai napon június 27-e van, szombat. A névnaposok a Lászlók, a születésnaposok között Raúlt, egykori spanyol válogatott labdarúgót, és Nico Rosberget, aki pedig a Forma 1-be szelte a kanyarokat. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a magyarországi lengyelek napja, és a cukorbetegek világnapja is. És 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. 8 óra után jön az a Morgan Freeman, akit imádunk, amikor valamilyen filmben szerepel. Most viszont másban mutatja meg, hogy van-e tehetsége, zenei project manager lesz, de hogy miért teszi mindezt, és mi a célja vele, azt is el fogom árulni, és végül 9 óra után a Forma 1 világába megyünk el, ahol most az osztrák nagydíjt rendezik meg a hétvégén, és a mai napon lesz időmérő, és hát tudjuk, hogy a szabad edzéseken a Mercedes dominált, úgyhogy válaszkopunk ma arra, hogy Antonelli és Russell lesz-e az első rajtkockában. No, meg jönnek a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, most a Destiny's Child-dal megyünk tovább, ez a Say My Name most itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
2: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
1: A Mohus szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
3: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik. Cosmix, napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő, itt a nyár igazán életre kell.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: A Ciráki kastély Lovasberényben, Fejérvár megyében található. Az épület együttes legkorábbi része a 15. század végén épült, a Buzlai család birtoklása idején. A gróf Ciráki család 1730. januárjában szerezte meg a kastélyt és a hozzátartozó birtokot. Ezután bővítették az épületet, amelynek építőmestere a székesfehérvári Ritter János volt. Ciráki György halála után birtokai és a kastély a testvéreire szálltak. Ez a magyar klasszicista építészet egyik legszebb alkotása. A 19. század elején nyerte el mai alakját. Ekkor készült el az angol tájképi park is, amelyben egy mesterséges tó is található egy kis vízeséssel. Ciráki Antal Mózestől fia János örökölte meg a területet, aki udvari szárnyakat és sarokpavilonokat álmodott meg a kastélyhoz, amelynek építésze Ybl Miklós volt.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: A gyorsforgalmi utak leállósávjának szabályszerű használatára kéri az autósokat a rendőrség. A közlekedési balesetek bekövetkezésének egyik gyakori oka ugyanis, hogy az autósok helytelenül és felelőtlenül használják a leállósávot. A Kressz egyértelműen kimondja, hogy a leállósávon megállni vagy várakozni kizárólag csak az erre jogosult autónak lehet, így például olyan járműnek, amely a forgalmat ellenőrzi, úttisztítást vagy útfenntartást végez, esetleg a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki mentését végzi. Viszont ha mindenképpen használnunk kell a leállósávot, hogy arra kérik a Fejérvár megyei autósokat is, hogy tartsanak be néhány szabályt a biztonságuk érdekében, így például teljesen húzódjanak le az útpálya jobb szélére, aztán tegyék ki az elakadási jelzőt, és vegyék fel a láthatósági mellényt is. Ezután az autó összes utasa álljon a szalagkorlát mögé, és ott várja meg a segítséget, hogy mindenki épségben hazajön.
0: Best FM, a legjobb zenék.
6: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Hőkupula okozza a rendkívüli hőséget. Több városi szolgáltatás könnyíti meg a forró napokat. Rekord alacsony szintre apadt a Velencei tó. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
8: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egész úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
7: A hőségriasztás idején fokozott figyelemre kérik a lakosságot. Cserpalkovics András polgármester a közösségi oldalán közzétett tájékoztatásba hívta fel a figyelmet arra, hogy kedd éjfélig a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. A rendkívüli meleg idején a városban továbbra is elérhetők az ivóvízvételi pontok, valamint a klimatizált helyiségek, a városi strand pedig meghosszabbított nyitvatartással fogadja a látogatókat. A városvezető arra kéri a lakosságot, hogy a hőhullám idején kiemelten figyeljenek az idősekre, a kisgyermekekre és a házi állatokra is. Új kalandfüzet teszi még izgalmasabbá Székesfehérvár felfedezését. Megjelent a titokzatos kalandok Székesfehérváron, időutazás Kajlával című kiadvány, amely három útvonalon kalauzolja végig a családokat a belváros történelmi helyszínein, tudatta a város portálja. A kiadvány ingyenesen elérhető a Turinform irodában. Történelmi mélypontra került a Velencei tó. Az Agárdi vízmérce adatai szerint a tó szintje a korábban mért minimum érték alá csökkent, számolt be róla az FMC. A rendkívüli helyzet már a tó használatára is kihat. A hajójáratok közlekedését határozatlan időre felfüggesztették, a sekélyebb részeken pedig olyan területek is megközelíthetővé váltak, amelyet korábban víz borított. Tovább erősödik a kánikula, a délutáni csúcshőmérséklet Vármegyénkben 35-40 fok között alakulhat. Éjszaka sem lesz sokkal hűvösebb, hajnalban is csak 24-25 fokig csökken a hőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk. Érdemes védekezni a nap ellen és gondoskodni a megfelelő folyadékpótlásról. Enyhülést várhatóan csak a szerdán érkező hidegfronthoz, addig marad a forróság.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Június 27-e van szombat, és ebben az órában Morgan Freeman kerül célkeresztbe, ugyanis most zenei projektbe vágta a fejét, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Az indulás Lenny Kravitz.
6: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Morgan Freeman érkezik, róla tudjuk, hogy zseniális színész, de hogy project managerként hogy állja meg a helyét, ráadásul nem is a filmiparban, hanem a zeneiparban, az most ki fog derülni, ugyanis augusztus 7-én egy különleges zenei utazás veszi kezdetét, aminek Morgan Freeman a narrátora és a kurátora egyaránt, ez a kettő szerep van benne. Az Oscar-díjas színész úgy gondolja, hogy ideje elővenni a klasszikus bluest és összeötvözni a nagyszabású szimfonikus hangszerekkel. 12 dalból fog állni az album, egészen a korai klasszikusoktól a modern hangzásig ível majd el. Ez nem csupán egy zenei kísérlet, hanem egy tisztelgés a blues amerikai déli gyökerei előtt, és az emberi kitartás és a felejthetetlen kultúra is nagyon fontos szerepet játszik, mondta el Morgan Freeman. Kíváncsian várom, hogy ez a projekt hogy fog neki alakulni, hogyha olyan zseniális lesz, amit egyébként a Vásznon megszokhattunk a zseniális színésztől, akkor szerintem nincs okunk aggódni. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Tupac és a Changes, na meg Kylie Minogue, ugyanis az övé a folytatás. Ez az On a Night Like This most itt a Best-en.

0: Fest FM a legjobb zenék. Olá Helena énekelt a Halott Pénz oldalán. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ez volt a Szétszeretlek. A mai napon június 27-e van. Szombat, a névnaposok a Lászlók, a születésnaposok között pedig egykori spanyol válogatott labdarúgót Raúlt köszönthetem, és egykori Forma 1-es autóversenyzőt Nico Rosberget. Isten értesse az ünnepelteket, és ha már a Forma 1 Nico Rosberg kapcsán szóba jött, akkor a mai napon a sportrovatban majd 9 óra után hamarosan erről fogunk egy kicsit beszélni. Addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Egy rövid szünet után például majd itt lesz velem Fergie és a Big Girls Don't Cry.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Rendkívüli hőségre figyelmeztet az országos tiszti főorvos. Kánikula, ivókutak és klimatizált helyiségek várják a lakosságot. Sokat tehetünk a szúnyogok ellen. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, mától harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, a családtagjaira, a környezetben élőkre, valamint délelőtt 11 óra és délután 4 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és a tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Fokozott figyelmet igényel a tartós kánikula. Székesfehérváron a Béketéren, a vasútállomás autóbusz kijáratánál, a Prohászka autókár és a Kaszap István utca sarkán, a Petőfi Sándor és a Kossuth Lajos utca találkozásánál, a Várkörút és a Vattai utca sarkán, valamint a Piac tér és a Liszt Ferenc utca kereszteződésében is működnek ivókutak. A legmelegebb órákban az Alba Pláza, a Fehér Palota és a buszpályaudvar klimatizált helyiségei is menedéket nyújthatnak. Cserpakovics András polgármester közösségi oldalán arra kéri a lakosságot, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a gyermekekre és a házi állatokra. Az ivókutak pontos helyszínei a város honlapján találhatók. A szúnyogok elleni védekezés nem csak a szakemberek feladata. Székesfehérváron évek óta biológiai módszerrel csökkentik a csípős szúnyogok számát, miközben folyamatosan figyelik jelenlétüket a város különböző pontjain. Számolt be róla a város portálja. A lakosság közreműködése is elengedhetetlen az eredményes védekezéshez. Néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen mérsékelhető a szúnyogok elszaporodása a nyári időszakban. Átmeneti korlátozások várhatók a vízszolgáltatásban Velencén. Jövő héten hétfőn a DRV ZRT ivóvízhálózati fejlesztési munkákat végez a Dózsa-György utcában, ezért 2-3 órán át nyomás csökkenés, zavaros víz vagy rövid szolgáltatás kiesés is előfordulhat, tájékoztat Velence város közösségi oldala. A munkálatokkal kapcsolatban további tájékoztatás a DRV hibafelvevő szolgálatánál kérhető. Tovább erősödik a kánikula, a délutáni csúcshőmérséklet Vármegyénkben 35-40 fok között alakulhat. Éjszaka sem lesz sokkal hűvösebb, hajnalban is csak 24-25 fokig csökken a hőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk. Érdemes védekezni a nap ellen és gondoskodni a megfelelő folyadékpótlásról. Enyhülést várhatóan csak a szerdán érkező hidegfronthoz, addig marad a forróság.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Fergie ébresztett minket, ez volt a Big Girls Don't Cry. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy kánikulatomból odakint 37 fokos csúcshőmérséklettel, úgyhogy fontos a hidratálás, az árnyékban állás, ne kapjunk napszúrást, és figyeljünk oda egymásra is. Budapesten 36-ot mutatnak majd a hőmérők, Zalaegerszegen 34 lesz, Baján 37, Székesfehérvár 35, és végül Egerben pedig 34 lesz majd a csúcshőmérséklet. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, az ébredés és a napindítást most a Sound Lovers folytatja, ez a Runaway most itt a Besten.

0: Lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig sport, mint minden 9 óra után, amikor én vagyok a mikrofonnál, ez van, és a mai sportrovatban a Mercedes dominanciájáról fogunk beszélni a Forma 1-be, ugyanis most a szabad edzéseken így alakult az osztrák nagydíj kapcsán, és mai lap lesz az időmérő, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A francia DJ superstar David Guetta már biztos, hogy itt lesz velem, a Just a Little More Love-val érkezik majd. Just a little more love.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
5: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
6: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
5: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
7: Kedves hallgatók! Begurultunk a Telekomosok Fesztiváljának székesfehérvári állomására, a King City Skate Parkba, ahol a betonon ma igazi legendák születnek. A deszkás és BMX bemutatóktól már szikráznak a félcsövek, de akár egy dübörgő rap battle-be is beszállhatsz. Hoppá! Az ott nem Szoboszlai Dominik? Vajon az esti Lil 404 és Bongor koncertre jött? Ünnepeljük együtt az utcai sportokat! Jegyek a telekomspots.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itt van.
8: Nádasd Ladányban található Nádasdi kastély a 19. század második felében épült, méghozzá Tudor stílusban. A második világháborúig a Nádasdi család egyik székhelyeként szolgált. Az ő őseik, a Schmidegrófok már 1736-ban megszerezték a ladányi birtokot, majd Nádasdi Lipót Schmideg Károlytól vette meg Sárladányt, melynek nevét később Nádasd Ladányra változtatták. Ekkor még egy barokk stílusú kis kúria állt a birtokon, amelyet Lipót halála után fia Ferenc örökölt. 1873-ban Hübner Nándor és Linzbauer István építészek tervei alapján átalakították, kibővítették a korábbi kúriát. Az épület kapott egy tornyot és egy kétszintes, főszánként funkcionáló épületrészt is. A főbejárat homlokzatán a Nádasdi család festett címere található. Egyik legszebb terme az Ősök csarnoka, ahol a család híresebb tagjainak egész alakos képmásai láthatóak.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
9: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Régia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem. De városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
1: Best FM, a legjobb zenék.
10: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
11: Több riasztást kapnak a mentők a forró napokon. Lezárás nehezíti a közlekedést a Budai úton. Velencén is több lehetőség segíti a védekezést a hőség ellen. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csak nem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
12: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk, és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
11: Jelentős forgalmi változásokra kell készülni Székesfehérváron a Budai út környékén. Közműépítési munkálatok miatt a Budai út, Várkörút és Távirda utca közötti szakaszát mindkét irányban lezárták. A korlátozás várhatóan július végéig marad érvényben. A kivitelezés idején több helyi és helyközi autóbusz módosított útvonalon közlekedik, tájékoztat a város oldala. A nyári szünet alatt is számos lehetőség kínálkozik az aktív kikapcsolódásra Fehérváron. Bár a nyitott tornatermek program a vakáció idején szünetel, a mozgást kedvelők továbbra is több lehetőség közül választhatnak. A Nordic Walking foglalkozások és a futók köre a nyári hónapokban is várja az érdeklődőket. Emellett a város több pontján található kültéri edzőparkok is rendelkezésre állnak. A Sóstó tanösvényei, a palotavárosi tavak környéke, valamint a parkerdei útvonalak is népszerű helyszíne a szabadtéri mozgásnak, írja a székesfehérvár.hu. Több helyen is biztosítanak felfrissülési lehetőséget Velencén. A tartós kánikula miatt a városban klimatizált helyiségekkel és ivóvízzel segítik a lakosságot. Nyitvatartási időben a polgármesteri hivatal és a humán család és gyermekjóléti szolgálat is várja azokat, akik a nagy meleg elől hűvösebb környezetbe húzódnának, közölte Velence város közösségi oldala. A közkutak és a szabad strandok szintén rendelkezésre állnak. Tovább erősödik a kánikula, a délutáni csúcshőmérséklet Vármegyénkben 35-40 fok között alakulhat. Éjszaka sem lesz sokkal hűvösebb, hajnalban is csak 24-25 fokig csökken a hőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk. Érdemes védekezni a nap ellen és gondoskodni a megfelelő folyadékpótlásról. Enyhülést várhatóan csak a szerdán érkező hidegfronthoz, addig marad a forróság.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: És egy nagyon pici ideig egy kicsi sport, méghozzá Forma 1 világába látogatunk el ebbe az órában. Jön Antonelli és Russell csatája, ami most az osztrák nagydíjon is folytatódik. No, meg a legjobb zenéket is bekészítettem, és ezek lesznek túlnyomő többségbe. Itt lesz velem például Michael Jackson és a Remember Time. Na meg Nina Sky, a Move Your Body-val indulunk is.
1: Best FM.

egyedül a világ ellen. Best FM a legjobb zenék, irány a Forma 1 világa, az osztrák nagy díjt rendezik meg ezen a hétvégén, és a szabad edzéseken bizony-bizony túl vagyunk, ahol a Mercedesek domináltak, méghozzá Kimi Antonelli van újra nyerekben, ugyanis ő lett az első a szabad edzések összesítésében, és hát azt azért el kell mondani, hogy nagyon nagy hőség is van, amivel meg kell szenvedni a Spielbergi pályán, és hát a magaslati körülmények se könnyítik meg a csapatoknak a helyzetét. Egyébként úgy lett a top 5, hogy Antonelli, Russell, Piastri, Verstappen és Hamilton, ez az első ötös, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mi lesz majd a mai időmérő edzésen, ami 16 órakor veszi majd kezdetét. Ennyit a sportról, jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Honey Beats, hamarosan a Bódottával, most meg Enigma sikerével megyünk tovább itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Sweet Box és az Everything's Gonna Be Alright. Hát, kiár a hőségből nekünk, úgyhogy megpróbálok egy kicsit frissíteni magunkon. Méghozzá a legjobb zenékkel fogom ezt a továbbiakban is tenni. Itt lesz például velem a Spiller és Sophie Alix Baxter közöse, a Groove Jet, a folytatás viszont Kanye West-é, ez a Stronger, most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig megkezdjük a Best hétvégét. Naná, hogy a legjobb zenékkel nem kell megijedni, egészen délig én fogom őket hozni. Itt lesz például velem a Daft Punk és az All Around the World.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hőkupola okozza a rendkívüli hőséget. Több városi szolgáltatás könnyíti meg a forró napokat. Rekord alacsony szintre apadt a Velencei tó. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: A hőségriasztás idején fokozott figyelemre kérik a lakosságot. Cserpalkovics András polgármester a közösségi oldalán közzétett tájékoztatásba hívta fel a figyelmet arra, hogy kedd éjfélig a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. A rendkívüli meleg idején a városban továbbra is elérhetők az ivóvízvételi pontok, valamint a klimatizált helyiségek, a városi strand pedig meghosszabbított nyitvatartással fogadja a látogatókat. A városvezető arra kéri a lakosságot, hogy a hőhullám idején kiemelten figyeljenek az idősekre, a kisgyermekekre és a háziállatokra is. Új kalandfüzet teszi még izgalmasabbá Székesfehérvár felfedezését. Megjelent a titokzatos kalandok Székesfehérváron, időutazás Kajlával című kiadvány, amely három útvonalon kalauzolja végig a családokat a belváros történelmi helyszínein, tudatta a város portálja. A kiadvány ingyenesen elérhető a Turinform irodában. Történelmi mélypontra került a Velencei tó. Az agárdi vízmérce adatai szerint a tó szintje a korábban mért minimum érték alá csökkent, számolt be róla az FMC. A rendkívüli helyzet már a tó használatára is kihat. A hajójáratok közlekedését határozatlan időre felfüggesztették, a sekélyebb részeken pedig olyan területek is megközelíthetővé váltak, amelyet korábban víz borított. Tovább erősödik a kánikula, a délutáni csúcshőmérséklet Vármegyénkben 35-40 fok között alakulhat. Éjszaka sem lesz sokkal hűvösebb, hajnalban is csak 24-25 fokig csökken a hőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk. Érdemes védekezni a nap ellen és gondoskodni a megfelelő folyadékpótlásról. Enyhülést várhatóan csak a szerdán érkező hidegfronthoz, addig marad a forróság.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, indul a Best hétvége az első 2 órában a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, elmúlt 10 óra, június 27-e van, és ebben az órában a frissítést meghozza számunkra majd például a Daft Punk csapata az All Around the World-dől. Na meg, Robbie Williams a The Road to the Mandalay-jel. Most így elsőként rádiózunk együtt délig.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szép napot kívánok mindenkinek. Június 27-e van szombat, a névnaposok, a Lászlók, a születésnaposok között pedig egy egykori labdarúgót, spanyol válogatott labdarúgót köszönhetek, Raúlt, és egy egykori Forma 1-es autóversenyzőt, Nico Rosberget. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a magyarországi lengyelek napja és a cukorbetegek világnapja is. Kitartást kívánok mindenkinek ebben a hatalmas nagy hőségben. Hidratáljunk és vonuljunk az árnyékba. Ne legyünk sokat a napon, mert meg fog minket ütni a hő, az biztos. A legjobb zenék pedig egy kicsit felfrissítik a hangulatot, oké? Okay? Itt lesz például velem Desiree a Life-val hamarosan, most viszont a Daft Punk párosával megyünk tovább. Ez az All Around the World, most itt a Best Time.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

0: Best FM a legjobb zenék. Remélem mindenki újra élte egy kicsit a gyerekkorát. A 90-es évek végére repültünk vissza a Spice Girls csapatának köszönhetően. Szerintem rengeteg csajnál volt kint a falon poszteren ez a lánycsapat nem véletlenül. Ez pedig a Show You Will Be There volt tőlük, és folytatjuk hamarosan a nosztalgia hangulatot méghozzá Britney segítségével. Ő a Toxikkal érkezik majd a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán pedig az utolsó közös óránk jön, amiben természetesen visszautazunk a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a múltba. Itt lesz például velem a D-Light és a Grow Within Your Heart.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, ezért élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
2: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A gyorsforgalmi utak leállósávjának szabályszerű használatára kéri az autósokat a rendőrség. A közlekedési balesetek bekövetkezésének egyik gyakori oka ugyanis, hogy az autósok helytelenül és felelőtlenül használják a leállósávot. A Kreszt egyértelműen kimondja, hogy a leállósávon megállni vagy várakozni kizárólag csak az erre jogosult autónak lehet, így például olyan járműnek, amely a forgalmat ellenőrzi, úttisztítást vagy útfenntartást végez, esetleg a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki mentését végzi. Viszont ha mindenképpen használnunk kell a leállósávot, hogy arra kérik a Fejérvár megyei autósokat is, hogy tartsanak be néhány szabályt a biztonságuk érdekében, így például teljesen húzódjanak le az útpálya jobb szélére, aztán tegyék ki az elakadási jelzőt, és vegyék fel a láthatósági mellényt is. Ezután az autó összes utasa álljon a szalagkorlát mögé, és ott várja meg a segítséget, hogy mindenki épségben hazajön.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Szentdonát kápolna Öreghegy legmagasabb pontján áll, ami egyébként Fehérváron a második legmagasabb pont. Az az épület, amelyet ma látunk, a sajnos nem az eredeti, hiszen a régi kápolnát 1734-ben szentelték fel egy óriási török őrtorony tetején. Ezt a város visszafoglalása után lerombolták. A második világháború idején pedig meg is semmisült a gazdag barokk templom, a ma látható kápolna pedig 1993 és 94 között épült Schulz István tervei alapján. Itt eredetileg jezsuiták miséztek, a mindennapi gondozást pedig az öreghegyi remete végezte. 1777-ben Mária Terézia királynő létrehozta a székesfehérvári egyházmegyét, és a felosztatott jezsuita rend szőlőit az új püspökség birtokába adta. A hagyomány szerint Donát napján augusztus 7-én körmenetet vezettek ide a felsővárosból és a belvárosból is. A kápolna újjáépülése óta a Szent Donát ünnepet ismét minden évben megtartják.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: A mentőket sem kíméli a hőség, kevesebb gyermek született májusban, repülő csapódott egy felhőkarcolóba Pekingben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta el rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
3: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasztjuk nagy mennyiségű folyadékot.
2: Csökkent a születések, a halálozások és a házasságkötések száma is májusban. A statisztikai hivatal adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született, ami csaknem 1,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A halálozások száma meghaladta a 9600-at, ez több mint 4%-os csökkenés, míg mintegy 5200 pár kötött házasságot, ami 6,5%-kal marad el a tavaly májusi adattól. Kiemelték ugyanakkor, hogy az év első 5 hónapjában mérséklődött a természetes fogyás. Porördög okozott balesetet egy Pesterzsébeti strandon. A hirtelen kialakuló forgószél felkapott egy csaknem 150 kg-os betonsúlyokkal rögzített napernyőt, amelyet a medencébe repített. A balesetben 4 megsérültek, egyiküket mentő vitte kórházba. Az üzemeltető szerint a jelenség minden előjel nélkül alakult ki, és alig 10 másodpercig tartott. A porördög derült napos időben is kialakulhat, amikor a felmelegedő levegő örvényleni kezdés akár nagyobb tárgyakat is a levegőbe emelhet. Kis repülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe. A baleset után törmelék hullott az utcára. Az épületet kiürítették, a helyszínre tűzoltók, rendőrök és mentők érkeztek. A közösségi médiában terjedő felvételeken a repülőgép egyes darabjai is láthatók. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat a balesetről, a körülményeket vizsgálják. Ma zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhője lehet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutánra 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Holnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de ekkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Az utolsó közös kalandozásunk következik, ami a mai napot illeti. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, szép napot kívánok mindenkinek. Itt van a Kánikula június 27-én szombaton, úgyhogy jönnek a legjobb zenék, amik szerintem egy kis frissességet adnak majd, hogy a hőséget elviseljük. Itt lesz például velem Kenny Dope és a The Bucketheads közöse, Name Christina Aguilera. A Dirty-vel indulunk.
0: Best FM.

Boldogtalanság. Best FM a legjobb zenék. Ez volt a BSV és a Boldogtalanság. Hát ebben a melegbe nem is tudnánk mást elképzelni, mint az, hogy egy vízparton éppen szürcsölgetünk valami hideg italt, és egy ilyen zene szól a háttérben. Remélem, hogy valaki most ezt teszi, mert a Crystal Watersnek köszönhetően egy igazi frissítő következik. Ez a 100%

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Kenny Dope és a The Bucketheads közöse a The Bums. Szép napot kívánok mindenkinek, ez aztán egy igazi nyári sláger volt, így június 27-én szombaton, amikor a névnaposok között a Lászlókat köszönthetem, a születésnaposoknál pedig egy egykori válogatott, spanyol válogatott labdarúgót, Raúlt, és egy Forma 1-es autóversenyzőt, aki régen szelte a kanyarokat, Nico Rosberget, Isten értesse az ünnepelteket. Egyébként ma van a magyarországi lengyelek napja, és a cukorbetegek világnapja is. Úgyhogy ezzel a lendülettel még egészen az óra végéig jövök, bár most egy rövid szünet következik, aztán például majd Justin Timberlake még énekelni fog 12-ig. A Rock Your Body-t hozom majd tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Justin Timberlake és a Rock Your Body. Nekem annyi időm maradt, hogy gyorsan elköszönjek, ugyanis érkezik B. Németh Dia, övé az irányítás egészen este 6 óráig, ami a délutánt illeti, úgyhogy folytatódik a Best hétvége a legjobb zenékkel. Este 6 órakor pedig majd mixben szólnak, méghozzá a Night Trip csapatának köszönhetően, és hogyha szombat, akkor szerintem most már mindenki tudja, hogy az R&B kedvence ki a főszerep, és ebben pedig a nagy specialista, állandó szombati rezidensünk Slim Fit lesz majd a segítségére White Boynak a második órában, úgyhogy ezzel várnak mindenkit. Na meg természetesen utánuk érkezik Big Falvi Tamás egészen éjfélig. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig. Kitartást kívánok mindenkinek ebben a nagy hőben, és természetesen azt is elárulom, hogy holnap reggel ébredünk majd legközelebb közösen. Utoljára a TNT dalát indítom, ez a Tiltott Perc. Szép délutánt, jó rádiózást kívánok a

Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hűség, óvatosságot kérnek a fesztiválozóktól és a rendezvények látogatóitól. Vizsgálják a reklámszabályok betartását. Még mindig túlélők után kutatnak Venezuelában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A hőség miatt óvatosságra int az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt kéri, hogy aki szabadtéri tömegrendezvényre készül, indulás előtt mérje fel, hogyan viseli a nagy meleget. Különösen az időseknek, a kisgyermekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek azt javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a hosszabb szabadtéri programokat. Ha mégis útnak indulunk, vigyünk magunkkal elegendő vizet, keressünk árnyékot és figyeljünk egymásra. Ha valaki rosszul lesz, mielőbb kérjünk segítséget. A rendkívüli hőség miatt már több Pest vármegyei településen is takarékos vízhasználatra kérik a lakókat. Erdőkertesen, Őrbottyánban, Veresegyházon és Szadán is intézkedéseket vezettek be a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Van, ahol csak kérik a lakókat, hogy spóroljanak a vízzel, máshol viszont napközben már tilos tömlővel locsolni, autót mosni vagy medencét tölteni az ivóvízhálózatról. A reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelem. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta a rádióknak Heitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. A 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Köznevelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkohol tartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás jelen elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
1: Már 920 halálos áldozata van a venezuelai földrengéseknek. A hatóságok szerint több mint 3300-an megsérültek, és még mindig több mint 50 000 embert keresnek. A fővárost, Caracas és környékét két erős földrengés rázta meg egymás után, azóta pedig már több mint 200 utórengést regisztráltak. Az országban rendkívüli állapotot hirdettek, a vonatokat és a repülőjáratokat is leállították. Ma zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutánra 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Holnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is felkapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, délmúlt néhány perccel, június 27-e van, indul már is a Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és marad a forróság, a kánikula, úgyhogy mindenki vigyázzon magára. Én pedig ebben a nagy nyári melegben hozom majd a frissítő slágereket. Ebben az órában például jön Mika, Karamell és Biosével indítok is.
0: Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan könnyű.
1: Best FM a legjobb zenék. Tovább fokozódik a hőség. Most a legmelegebb órákban 34 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők az ország nagy részén, úgyhogy mindenki vigyázzon magára. Holnap egyébként folytatódik a túlnyomóan derült, napos száraz idő, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalra 13 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet, úgyhogy akkor lehet majd egy kicsit szellőztetni, de délutára ismét meleg lesz, 34 és 39 fok közé emelkedik majd a hőmérséklet. Úgyhogy igyunk sok-sok folyadékot ezekben a napokban, és lehetőség szerint árnyékban tartózkodjunk. Én pedig addig is gondoskodom a legjobb zenékről itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, fokozott figyelem szükséges ilyenkor nyáron, ha melegben az utakon, úgyhogy nagyon óvatosan közlekedj, bármerre is jársz. Az M1-esen egyébként a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki óvatosan vezessen, és vegyük figyelembe a sebességet korlátozó táblákat is. Aztán érdemes figyelni az M3-ason is, Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon autózhatnak. Vásárosnamény felé 60 térségében az 57-es és az 59-es kilométer között burkolatfelújítás miatt le is zárták a külső sávot, mellette két sávon halad a forgalom. Ez okozza a lassulást. A munka kapcsán a 60 kelet csomópont le- és felhajtóágát is lezárták. Kerülni az 55-ös kilométernél lévő 60 nyugat csomóponton keresztül, vagy a 70-es kilométernél lévő gyöngyös nyugat csomóponton keresztül lehet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: El is érkeztünk az egy órához, vagyis jönnek a legfrissebb hírek, én pedig hozom majd a jetlag dalát is.
2: Ezek a tettek, amik a pillanatot örök emlékként teszik.
1: Ez lesz a Karszalagok és a Counting Crows is velünk tart majd Vanessa Cartonnal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kiszámítható életpálya jöhet a rendvédelemben. Rekordforgalomra készülnek Ferihegyen. Terjed az ebola járvány Kongóban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok.

0: Összesen 173 új rendvédelmi tisztet esküdt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepségén Budapesten. A Ludovikán rendezett tisztavatón a miniszterelnök azt mondta, az egyenruha a hazát szolgálja, nem a hatalmat. Magyar Péter arra kérte a végzős hallgatókat, hogy mindig a törvényhez maradjanak hűek, és legyen bátorságuk fellépni a visszaélésekkel szemben. Hozzátettem, a kormány jobb bérekkel, korszerű felszereléssel és kiszámítható életpályával szeretné megbecsülni a rendvédelemben dolgozókat. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos fejlesztést valósítottak meg. Hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt, arról Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese ad néhány tanácsot.
1: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány. Kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézipodjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
0: Találták az eltűnt 5 éves kisfiút Sziget-Szent Miklóson. A Pestvár megyei kutatómentőszolgálat tájékoztatása szerint a gyermek holttestét éjszaka a buckatóból emelték ki, már nem lehetett rajta segíteni. A fiú tegnap délután tűnt el otthonról. Keresésében rendőrök, kutatómentők, búvárok, drónos egységek, polgárőrök, önkéntes tűzoltók és civil szervezetek is részt vettek. A haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Tovább terjed az ebola járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A legfrissebb adatok szerint már több mint 1200 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a 300-at. Az egészségügyi hatóságok szerint a járványt egy olyan vírustörzs okozza, amely ellen nincs jóváhagyott védőoltás vagy gyógyszer. A fertőzés eközben a szomszédos Ugandában is megjelent. Ma igazi forró nyári időben lesz részünk, a napsütés csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadékra pedig nem kell számítanunk. A szél többnyire gyenge marad, így délutánra gyorsan felforrósodik a levegő, 34-39 fokos maximumokkal. Holnap és hétfőn sem kapunk enyhülést, marad a száraz napos kánikula. Többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, hétfőn akár 41 fok is lehet. Kedden már a sok napsütés mellett gomoly felhők is érkezhetnek, és zápor zivatar frissítheti fel a levegőt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Pontos a folyadékpótlás, ebben a kánikulában mindenki vigyázzon magára. Kellemes hétvégét, egy óra múlt néhány perccel, én Béni Meddia vagyok. Megyünk tovább a szombati Best délutánban. A Canteen Crows is van ezt a Carton közössével, ami 2002-ben jött ki, és számos filmben és sorozatban is hallhattuk már, ez a Big Yellow Taxi.
2: Best

Best FM a legjobb zenék. A légkondicionáló nyáron szinte nélkülözhetetlen segítség lehet, különösen a hőhullámok idején. Nem csak a komfortérzetet javítja, hanem a túlzott felmelegedés okozta egészségi kockázatokat is csökkentheti. A helytelen használat azonban kellemetlen panaszokat okozhat, és még a villanyszámlát is jelentősen megemelheti. Na de mire figyeljünk oda? Fontos például, hogy a kinti és a benti hőmérséklet között ne legyen 6-8 foknál nagyobb különbség, és ne legyen túl alacsonyra állítva a klíma. A hideg levegő ne áramoljon közvetlenül ránk, a lamellákat úgy kell beállítani, hogy felfelé irányuljon a légáram. A klíma csökkenti a levegő páratartalmát, ezért ügyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre és a nyálkahártyák hidratálására. A klímaberendezést rendszeresen tisztítani kell, és javasolt alvó üzemmódot használni éjszaka. Idősek és kisgyermekek esetén különös óvatosság szükséges. Néhány egyszerű szabály betartásával tehát elkerülhetjük a leggyakoribb hibákat, amin még nagyon-nagyon fontos, ne állítsuk túl alacsonyra a hőmérsékletet. Ugye a leggyakoribb hiba, hogy a nagy hőségben sokan 20 fok alá állítják a klímát, bár elsőre kellemesnek tűnhet a hűvös levegő, a túl nagy hőmérséklet különbség megterhelheti a szervezetet. Úgyhogy ezekre figyeljünk oda, én pedig addig is játszom a legjobb zenéket itt a Best

0: Bestefem, a legjobb zenék, az utollévőknek hoztam néhány közlekedési infót. Az M6-oson például Értnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, úgyhogy a munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet-Nagytétény csomópont nem használható. Kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. Aztán ugyancsak az M6-oson Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a külső sávot. Bátaszék után pedig a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták, mert aszfaltoznak. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Aki pedig a 190-es kilométer felé autózik, Szajk-Mohács csomópontban aszfaltozás miatt lezárták a Budapest felé vezető oldal felhajtóágát, a terelőutat úgy jelölték ki, hogy a járműveket az M6-oson a Pécs felé vezető oldalra terelik át, ahol a következő 194-es kilométernél lévő Boly-Nagy-Nyárád csomóponton keresztül visszafordulva lehet Budapest felé haladni, úgyhogy nagyon kell figyelni. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legtöbb slágereket játszom a folytatásban is, érdemes maradni, hiszen felcsendül majd a Honey Bees dala is. Jön a Pánik, és ATV is velünk tart rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: év eddigi legveszélyesebb hőhulláma, vöröskód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Még mindig sok embert keresnek a földrengés után Venezuelában. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Ma már harmadfokú a hőségriasztás, itt az év eddigi legveszélyesebb hőhulláma. A legtöbb helyen a hőmérséklet már reggel 9-re elérte a 30 fokot, a csúcsok pedig napokig 38-40 fok körül alakulhatnak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a tűzőnapon, ígyunk elegendő folyadékot, és most különösen figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, illetve a környezetünkben élőkre. Országszerte ma is nagyon erős az UV-sugárzás. Ne feledkezzünk meg a naptejről, kalapról, sapkáról, napszemüvegről, illetve a vállattakaró ruházatról sem. Átlagos bőrtípusnál ilyenkor már 15-20 perc is elég lehet ahhoz, hogy leégjünk. A hőség idején vöröskód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A tűzoltók az elmúlt 24 órában 47 esetben vonultak erdőt és vegetációt érintő tűzhöz. Olvasható a kormány.hu oldalon. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek, ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak. Tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyarországos Méhészeti Egyesület elnökétől.
1: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelidgesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
0: Már 920 halálos áldozata van a venezuelai földrengésnek. A hatóságok szerint több mint 3300-an megsérültek, és még mindig több mint 50 000 embert keresnek. A fővárost, Caracast és környékét két erős földmozgás rázta meg egymás után, azóta pedig már több mint 200 utórengést regisztráltak. Több épület összeomlott, a mentőcsapatok továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt. Az országban rendkívüli állapotot hirdettek. Folytatódik a forró nyári idő, a napsütést alig zavarják gomoly felhők, esni nem fog, odakint 34-39 fokkal kell megküzdenünk. Az előrejelzések szerint holnap és hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, többfelé 40-41 fok körüli értékeket mérhetünk majd. Kedden már érkezhetnek gomoly felhők és zápor, zivatart hozhatnak egy-egy helyre, szerdán többfelé eshet, de még mindig sok lesz a napsütés és 32-38 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Kellemes hétvégét mindenkinek, 2 óra után is folytatódik a szombati Best délután velem Béni Meddiával, és most ATB-vel, méghozzá a 2000-ben megjelent slágerével, ami az egyik legismertebb trance száma lett. A dalban York is közreműködik, aki a vokálos részekhez járult hozzá. Több európai országban is sláger lett. The Fields of Love a Best-en.

nem a legjobb zenék. Meredith Brooks 1997-es slágerével folytatjuk most, ami világszerte nagy sláger lett, ez pedig nem más, mint a Beach. A női identitás sokoldalúságáról szól, és arról, hogy egy ember egyszerre lehet erős, érzékeny, dühös és szerethető is. Alternatív rock és pop hangzás keveredik benne, ami akkoriban nagyon rádióbaráttá tette. A szám Grammy jelölést is kapott, és a 90-es évek egyik legismertebb női himnusza lett. Ez szól most.

0: Best FM, a legjobb zenék, fokozott figyelem szükséges ma az utakon a nagy meleg miatt, úgyhogy mindenki figyeljen oda. Az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben. Aztán a 4-es főúton Vecsé és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszükület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István-Tisza hídon a dilatáció szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. Aztán a 6-os főúton Hírt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszükületen kell áthajtani. A 8-as főúton pedig Inota közelében a 23-as és a 24-es kilométer között aszfaltoznak, az osztott pályás szakaszon Veszprém felé a külső sávot lezárták. Ez okozza a torlódást, kitartást az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Száguldó csillag, csak le ne ess, nem lehet mindig minden egyenes.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

FM a legjobb zenék, DJ Tonkát hallgattuk. Mindjárt 3 óra van, úgyhogy érkeznek a legfrissebb hírek. Az óra első dala pedig Tiziano Ferro slágere lesz, a Perdono. Úgyhogy ezzel folytatjuk, de most itt van Artful Dodger és Romira Johnson közösen. Moving Too Fast a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kedves hallgatók! Begurultunk a Telekomosok Fesztiváljának székesfehérvári állomására, a King City Skate Parkba, ahol a betonon ma igazi legendák születnek. A deszkás és BMX bemutatóktól már szikráznak a félcsövek, de akár egy dübörgő rap battle-be is beszállhatsz. Hoppá! Az ott nem Szoboszlai Dominik? Vajon az esti Lil 404 és Bongor koncertre jött? Ünnepeljük együtt az utcai sportokat! Jegyek a telekomspots.hu-n.
2: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
0: Reklámot hallottak.
3: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
4: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Rendkívüli hőségre figyelmeztet az országos tiszti főorvos. Kánikula, ivókutak és klimatizált helyiségek várják a lakosságot. Sokat tehetünk a szúnyogok ellen. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, mától harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, a családtagjaira, a környezetben élőkre, valamint délelőtt 11 óra és délután 4 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és a tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Fokozott figyelmet igényel a tartós kánikula. Székesfehérváron a Béketéren, a vasútállomás autóbusz kijáratánál, a Prohászka autókár és a Kaszap István utca sarkán, a Petőfi Sándor és a Kossuth Lajos utca találkozásánál, a Várkörút és a Vattai utca sarkán, valamint a Piac tér és a Liszt Ferenc utca kereszteződésében is működnek ivókutak. A legmelegebb órákban az Alba Pláza, a Fehér Palota és a buszpályaudvar klimatizált helyiségei is menedéket nyújthatnak. Cserpakovics András polgármester közösségi oldalán arra kéri a lakosságot, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a gyermekekre és a házi állatokra. Az ivókutak pontos helyszínei a város honlapján találhatók. A szúnyogok elleni védekezés nem csak a szakemberek feladata. Székesfehérváron évek óta biológiai módszerrel csökkentik a csípős szúnyogok számát, miközben folyamatosan figyelik jelenlétüket a város különböző pontjain. Számolt be róla a város portálja. A lakosság közreműködése is elengedhetetlen az eredményes védekezéshez. Néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen mérsékelhető a szúnyogok elszaporodása a nyári időszakban. Átmeneti korlátozások várhatók a vízszolgáltatásban Velencén. Jövő héten hétfőn a DRV ZRT ivóvízhálózati fejlesztési munkákat végez a Dózsa-György utcában, ezért 2-3 órán át nyomás csökkenés, zavaros víz vagy rövid szolgáltatás kiesés is előfordulhat, tájékoztat Velence város közösségi oldala. A munkálatokkal kapcsolatban további tájékoztatás a DRV hibafelvevő szolgálatánál kérhető. Tovább erősödik a kánikula, a délutáni csúcshőmérséklet Vármegyénkben 35-40 fok között alakulhat. Éjszaka sem lesz sokkal hűvösebb, hajnalban is csak 24-25 fokig csökken a hőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk. Érdemes védekezni a nap ellen és gondoskodni a megfelelő folyadékpótlásról. Enyhülést várhatóan csak a szerdán érkező hidegfronthoz, addig marad a forróság.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello Fehérvár, hello Velence, nagyon vidám, kellemes szombat délután kívánok önnek így június 27-én. Hát remélem, hogy hűsöl valahol, de ne feledkezzen meg a bőre védelméről sem, hiszen erős az UV-sugárzás. A mikrofonnál Nagy Deti, a folytatásban egészen 18 óráig én hozom önnek a hűsítő dalokat, így már is kezdünk a Perdonóval.
1: 101.8 és 90,4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Ákos Kegyetlen Szerelem című dala szólt az elmúlt percekben. Hát szerintem nagyon sokan vannak, akik ebben a kegyetlen hűségben a strandolást választják. Igazából a klimatizált helységek igénybevétele mellett szerintem ez a másik legjobb dolog, amit tudunk tenni. Annak érdekében, hogy a ma 0 órától életbe lépő harmadfokú hőségriadót átvészeljük. Ezt pedig a strandon egy órával tovább tehetjük meg, hiszen 20 óráig várják a csobbanni vágyokat Székesfehérváron, de emellett még egy újdonsággal készül a strand, mégpedig a strandkönyvtárral, ami ma nyitotta meg kapuit a városi strandon. Minden korosztály talál kedvére valót a könyves polcokon, amelyekkel behúzódhat a fák lombja alá, sőt, ingyenesen be is lehet iratkozni a helyszínen a Vörösmarty Mihály könyvtárba. Ennek az új kezdeményezésnek a célja, hogy a pihenni és hűsölni érkezők még közelebb kerüljenek az olvasás élményhez, az irodalom szerelmesei pedig a medence partján is ki tudjanak kapcsolódni, és el tudjanak repülni abban a fantázia világba, amit a könyvek nyújtanak nekik. A Bartók térhez hasonlóan itt is kényelmes, olvasásra alkalmas bútorokkal várják az olvasókat, a gyerekeknek pedig rajzolós sarkot is kialakítottak. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában szeretnének hűsölni, hiszen ezek segítségével még ez a nyári forróság is könnyedebben átvészelhető szerintem.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Bagosi Brothers Company-tól szólt a boldog idők az elmúlt percekben. Hát bizony a Velencei tavat illetően láttunk már boldogabb időket is. Sajnos most már történelmi rekordot döntött a tó vízszintje, csak éppen negatív rekordot. És ha ez még nem lenne elég, akkor sajnos emiatt a vízállás miatt a FISU egyetemi kajakkenu világbajnokság helyszínét is le kellett cserélni, mert hogy a Velencei tó adott volna ennek otthont augusztus 17-e és 20-a között. A nemzetközi esemény a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség és a Magyar Kajakkenu Szövetség közös szervezésében valósult volna meg Sukoron, viszont a szervezők sajnos kénytelenek módosítani a helyszínen. A világbajnokságot ezért a szegedi Matyéri olimpiai központba helyezték át. De nem csak ez, hanem már a sétahajózás is megállt a tó vízszintje miatt, átmenetileg szünetel addig, amíg a körülmények nem válnak ismét alkalmassá a hajózásra. Reméljük, hogy erre mielőbb sor kerül, és visszáll minden a megszokott mederbe. Na de abban nincs változás, hogy nálunk itt a Besten pörögnek életünk legjobb zenéi, méghozzá 0-24-ben megállás nélkül, ezek közül pedig Armand Felhárdás lágere sem hiányozhat. Jön már is a My My My!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zene.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Holnap, június 28-án egy különleges családi programra várják a látogatókat Kápolnásnyéken, a Halászkastély parkjába Csodakert költözik, méghozzá a Csodakert Fesztivál. Elefülök és Elefanni, óriás kabala figurák, illetve a Pici Pikpang gyerekzenekar is a helyszínen lesz, de lesz Zumba Kids és még látványos harcművészeti bemutatók is. Olvasható a kastély közösségi oldalán. A programokra sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában szeretnének fürdőzni ezen a forró napon, amelyek gondoskodnak a fantasztikus hangulatról. Így a folytatásban például Freddy Slágere, jön a Nincsen holnap.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy tartunk egy 3 perces szünetet mérheti stopperrel. Hírezünk, időjáráshozunk, aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Karma Rózsa Magditól. Az órát pedig Segi kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
3: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
4: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Több riasztást kapnak a mentők a forró napokon. Lezárás nehezíti a közlekedést a budai úton. Velencén is több lehetőség segíti a védekezést a hőség ellen. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
6: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőguta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt

0: Ennek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor ígyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk, és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: Jelentős forgalmi változásokra kell készülni Székesfehérváron a Budai út környékén. Közműépítési munkálatok miatt a Budai út, Várkörút és Távirda utca közötti szakaszát mindkét irányban lezárták. A korlátozás várhatóan július végéig marad érvényben. A kivitelezés idején több helyi és helyközi autóbusz módosított útvonalon közlekedik, tájékoztat a város oldala. A nyári szünet alatt is számos lehetőség kínálkozik az aktív kikapcsolódásra Fehérváron. Bár a nyitott tornatermek program a vakáció idején szünetel, a mozgást kedvelők továbbra is több lehetőség közül választhatnak. A Nordic Walking foglalkozások és a futók köre a nyári hónapokban is várja az érdeklődőket. Emellett a város több pontján található kültéri edzőparkok is rendelkezésre állnak. A Sóstó tanösvényei, a palotavárosi tavak környéke, valamint a parkerdei útvonalak is népszerű helyszínei a szabadtéri mozgásnak, írja a székesfehérvár.hu. Több helyen is biztosítanak felfrissülési lehetőséget Velencén. A tartós kánikula miatt a városban klimatizált helyiségekkel és ivóvízzel segítik a lakosságot. Nyitvatartási időben a polgármesteri hivatal és a humán család és gyermekjóléti szolgálat is várja azokat, akik a nagy meleg elől hűvösebb környezetbe húzódnának, közölte Velence város közösségi oldala. A közkutak és a szabad strandok szintén rendelkezésre állnak. Tovább erősödik a kánikula, a délutáni csúcshőmérséklet Vármegyénkben 35-40 fok között alakulhat. Éjszaka sem lesz sokkal hűvösebb, hajnalban is csak 24-25 fokig csökken a hőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk. Érdemes védekezni a nap ellen és gondoskodni a megfelelő folyadékpótlásról. Enyhülést várhatóan csak a szerdán érkező hidegfronthoz, addig marad a forróság.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 4 órási hírek után már folytatódik is a pörgés itt a 101.8 és 90,4-en olyan fantasztikus előadók társaságában, akiknek dalaira a 90-es, 2000-es években óriásiakat bulisztunk. Nekem ilyen volt Press Michael, Get a Superstar című dala is, de Rihanna-tól is az Umbrella. Az órát pedig Shaggy kezdi már, és jön az Angel.
3: 101.8 és 90,4 Best

0: Kéred a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelet.
1: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Hogyha vármegyed székhelyen autózott a héten, akkor már tapasztalhattam azt a forgalmi rendváltozást, amely egy hónapig lesz velünk, egészen pontosan július 26-áig. Ugyanis közműépítési munkálatok miatt mindkét irányba lezárták az átmenő gépjármű forgalom elől a Budai út, Várkörút és Távéda utca közötti szakaszát. A lezárás miatt a Budain a Piac tér irányába közlekedő járművek a Budai út, Deák Ferenc utca, József Attila utca csomóponttól kizárólag a Deák és a József irányába tudnak tovább haladni. A Józsefről pedig a Budai útra jobbra kanyarodni nem lehet, csak a Deák Ferenc utca irányába lehet egyenesen tovább haladni. A Budai, Távéda és József Attila utca közötti szakaszán továbbra is haladhatnak az autók, viszont a Budai útról a városból kivezető irányban a Budai, József Attila utca, Deák Ferenc utca csomópontban engedélyezett a kihajtás. A Budai, Várkörút, Prohászka-Ottókár út csomópontba érkezők a Budai nem tudnak tovább haladni, csak a Várkörút és a Prohászka irányába mehetnek. Az útzár ideje alatt terelő útvonalon közlekednek a helyi és helyközi buszjáratok is, így a 14-es, 14G, 22-es, 23E, 40-es, 41-es, 42-es és 44-es buszjáratok. Mindkét irányban kimarad a Távirda utcai megállóhely és a Piac tér felé pedig a Gáz utca, Budai úti megálló. A helyközi buszjáratok bár terelő útvonalon közlekednek, nem hagynak ki megállót. A munkálatok idejére a közlekedők türelmét és megértését kérik, én pedig arra kérem, hogyha még itt szombaton délután van bármilyen más közlekedési infója, akkor azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Rihanna énekelt nekünk az esernyőről az elmúlt percekben, hát amely eszköz szerintem így a harmadfokú hőségriadó idején igencsak szívesen használnánk, de nem a napsugarai ellen, hanem mondjuk, ha jönne egy kis frissítő zápor, zivatar, azt szerintem megköszönnék, bár erre az előrejelzés szerint még egy kicsikét várnunk kell, viszont addig több intézkedés is érvényben van a nagyfokú hőség miatt, így például bezártak a Szent István Király Múzeum kiállító helyei is, tehát mától egészen június 30-áig keddig nem látogathatóak a kiállító helyek, az első nyitási nap július 1-e szerda lesz. Így értelemszerűen a Totus Tuus kiállításra meghirdetett garantált tárlatvezetés is elmarad, a múzeum látogatók megértését kérik a szervezők, de a nagyon nagy hőségre való tekintettel muszáj volt meghozni ezt a döntést. Hogyha teheti, akkor vonuljon ön is inkább klimatizált helységbe, hűvös, árnyékos helyre, és ne feledkezzen meg a megfelelő folyadékpótlásról sem, ebben a nagy melegben. Na de abban biztos lehet, hogy életünk legjobb zenéi segítenek átvészelni ezt az időszakot is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. A vármegye székhelyen jövő héten hétfőn, tehát június 29-én áramszünetre kell készülni a Burtelepen, illetve az Almási telepen és a környező utcákban. Erről az E.ON adta ki közleményét, hiszen hálózatkarbantartási munkálatok miatt, illetve villanyoszlopcsere miatt szükségesek ezek a munkálatok. Június 29-én reggel 8 és 15:30 között a Dobó utcában, az Erdőntúli területen, az Erzsébet úton, a Hunyadi utcában, a Kinizsi utcában, a Madácsban, a Szilágyiban és a Toldi Miklós utcában is szolgáltatás kiesésre kell számítani, csak úgy, mint az Almási telepen és környékén, így a Berényi út 11-es szám alatt, illetve a Huba utcában 1-től 8-ig és a Ne felejtsd be 42-től 79-es számokig. A szolgáltatás kiesés miatt az érintettek türelmét és megértését kéri az E.ON. Érdemes ezt észben tartani, és már holnap este felkészülni erre, főleg, hogyha elektromos kapuja van, akkor érdemes 8 előtt kirakni az autót a ház elé, nehogy aztán bosszankodnia kelljen, mert nem nyílik a kapu. Én ebbe már többször belefutottam, annak ellenére, hogy megosztok önnel ilyen infókat a BESZ délutánban, valahogy reggelre mindig elfelejtem. Azt viszont nem lehet elfelejteni, hogy itt a nyár, erről pedig a harmadfokú hőségriadó is gondoskodik, úgyhogy vigyázzon magára, és ne feledkezzen meg a megfelelő folyadékpótlásról, meg életünk legjobb zenéiről sem, amiket pedig itt talál a 101,8 és 90,4.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy picike szünetet, hírezünk, időjárásozunk, de aztán ígérem, hogy jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a hozzám tartozol.

0: órát pedig a Destiny's Child-os csajok kezdik a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
3: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
2: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
4: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a Zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik Cosmix. Napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő. Itt a nyár igazán életre kell.
5: Kedves hallgatók! Begurultunk a Telekomosok Fesztiváljának székesfehérvári állomására, a King City Skate Parkba, ahol a betonon ma igazi legendák születnek. A deszkás és BMX bemutatóktól már szikráznak a félcsövek, de akár egy dübörgő rap battle-be is beszállhatsz. Hoppá! Az ott nem Szoboszlai Dominik? Vajon az esti Lil 404 és Bongor koncertre jött? Ünnepeljük együtt az utcai sportokat! Jegyek a telekomspots.hu-n!
6: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-tel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
1: Reklámot hallottak.
7: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
8: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
9: Hőkupula okozza a rendkívüli hőséget. Több városi szolgáltatás könnyíti meg a forró napokat. Rekord alacsony szintre apadt a Velencei tó. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
10: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
9: A hőségriasztás idején fokozott figyelemre kérik a lakosságot. Cserpalkovics András polgármester a közösségi oldalán közzétett tájékoztatásba hívta fel a figyelmet arra, hogy kedd éjfélig a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. A rendkívüli meleg idején a városban továbbra is elérhetők az ivóvízvételi pontok, valamint a klimatizált helyiségek, a városi strand pedig meghosszabbított nyitvatartással fogadja a látogatókat. A városvezető arra kéri a lakosságot, hogy a hőhullám idején kiemelt figyeljenek az idősekre, a kisgyermekekre és a házi állatokra is. Új kalandfüzet teszi még izgalmasabbá Székesfehérvár felfedezését. Megjelent a titokzatos kalandok Székesfehérváron.

0: Utazás Kajlával című kiadvány, amely három útvonalon kalauzolja végig a családokat a belváros történelmi helyszínein, tudatta a város portálja. A kiadvány ingyenesen elérhető a Turinform irodában. Történelmi mélypontra került a Velencei tó. Az agárdi vízmérce adatai szerint a tó szintje a korábban mért minimum érték alá csökkent, számolt be róla az FMC. A rendkívüli helyzet már a tó használatára is kihat. A hajójáratok közlekedését határozatlan időre felfüggesztették, a sekélyebb részeken pedig olyan területek is megközelíthetővé váltak, amelyet korábban víz borított. Tovább erősödik a kánikula, a délutáni csúcshőmérséklet Vármegyénkben 35-40 fok között alakulhat. Éjszaka sem lesz sokkal hűvösebb, hajnalban is csak 24-25 fokig csökken a hőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk. Érdemes védekezni a nap ellen és gondoskodni a megfelelő folyadékpótlásról. Enyhülést várhatóan csak a szerdán érkező hidegfronthoz, addig marad a forróság.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az 5 órási hírek után már robog is tovább a szombati bezdélután zenei vonata, amely járatot olyan fantasztikus dalok tesznek még jobbá, mint az If You Had My Love Jennifer Lopez-től. De itt lesz velünk a hősök is a játszunkkal, az órát pedig a Destiny's Child kezdi már is. Jön már is a Survivor, itt a 101.8 és 90.4-en.
2: 101.8 és 90.4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a fokozódó hőség miatt rengeteg hasznos infót osztott meg a közösségi oldalán, annak érdekében, hogy átvészeljük a nyári forróságot. A tartós meleg minden szervezetet megterhelhet, különösen az időseket, a kisgyermekeket, a várandósokat, illetve a szív- és érrendszeri betegségekkel élőket. Éppen ezért ígyunk rendszeresen vizet, még akkor is, hogyha nem érezzük magunkat szomjasnak, mellőzzük az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok fogyasztását. Napközben hűtsük és árnyékoljuk a lakást, amennyire csak lehet, a szellőztetést pedig hagyjuk a hajnali, illetve az esti órákra. Viseljünk világos, színű, jól szellőző ruházatot, UV-védelemmel ellátott napszemüveget és használjunk magas faktorszámú fényvédőt is. Gondoljunk az ajkaink védelmére is, úgyhogy ajakáporót is kenjünk fel. Lehetőleg kerüljük a tűző napot a legmelegebb órákban és a megterhelő fizikai munkát, na de arra is nagyon figyeljünk, hogy felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe. Parkoló autóban még rövid időre se hagyjunk sem gyermeket, sem idős embert, sem pedig kisállatot, hiszen a pillanatok alatt tényleg néhány szempillantás alatt akár 70 fokosra is felmelegedhet az autó beltere, hogyha bárki autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, akkor azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot, erre kérnek mindenkit a szakemberek, vagy ha pedig bármilyen közlekedési infója, vagy hallgatói észrevétele van Székesfehérvár és a Velencei tó környékének útjairól, akkor pedig arra kérem, hogy azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy vizit 0623 555 525.

0: 98 és 94,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Lezárult a kerecsensolymok jeladózási szezonja. A fokozottan védett kerecsensolymok magyarországi adatfelvétele, gyűrűzése és a biometriai adatainak rögzítésére minden évben május és június közepe között kerül sor. A fiókák fejlettségéhez igazodva, a gyűrűzések mellett pedig 2024-től kezdve a kis fiókák GPS jeladót is kapnak. A dévaványai síkon és a jássák területein összesen 5 fészekben 17 fiatal kerecsensólyom kapott most műholdas nyomkövetőt, így eddig összesen 86 fióka jelölése valósult meg. Ez egy icipici 11 grammos kis eszköz, ami nagyon-nagyon pici terhelést jelent a madarak számára, de annál értékesebb információkat szolgáltatnak a szakemberek számára. A jeladók felszerelésével egy időben az egészségi állapotuknak a felmérése is megtörtént, állatorvosok segítségével. Hogy zajlottak ezen munkálatok, arról a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület weboldalán is talál infókat. Hogyha pedig a kerecsensólyomra kíváncsi, akkor viszont nem kell messzire mennie, hiszen Fejér a kerecsensólyom egyik legfontosabb hazai és európai bástyája, a Dunántúlon van az egyik legnagyobb állománya, és a megyében több tucat pár költ sikeresen a kihelyezett műfészkekbe és költőládákba. Ha jól emlékszem, tavaly óriási példányt láttak Aba magasságában, Aba térségében. Hogyha önnek is van valami jó fotója egy-egy ilyen megfigyelésről, akkor azt nyugodtan elküldheti a Best FM forródbotjára, de ide várom egyébként a közlekedési infokat és a hallgatói észrevételeket is. Székesfehérvárról és a Velencei tó térségéből 0623 555 525 ez az SMS és Viber számunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Justin Timberlake slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Biki és indul vele a szombat esti Night Shift. Én pedig most Dr. Béres és Veréb Tomi közösével, a hozzám tartozóllal mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök. Remélem, hogy együtt töltjük majd a vasárnapi Best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Destit hallotta, további kellemes délután. Szép estét kívánok Önnek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Do up a do up shoe, do.

0: Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell felkészülnünk idén nyáron az előrejelzések szerint, figyelmeztet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, ez a teljes élővilágot komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, összefogással, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Azt kérte, a forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. A kisállatok számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Folyamatosan ellenőrzi a hőségben a vasúti pálya állapotát és a sinek hőmérsékletét a MÁV és a GYESEV. Az extrém időjárás miatt több vasútvonal egyes szakaszain, valamint a HÉV vonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon a legmelegebb órákban palackos vizet osztanak, írta a kormány.hu. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos fejlesztést valósítottak meg. Hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt, arról Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese beszélt rádiónknak.
1: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2 és fél órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány. Kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézipodjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
0: Teljes terjedelmében égett egy asztalos műhely Sziget-Szent Miklóson. A lángok egy kigyulladt autóról terjedtek át az épületre. Szerencsére senki nem volt bent. Holnap a napsütés mellett ugyan megjelenhet néhány felhő az égen, de ezek nem sok esőt hoznak, elvétve jöhet zápor. 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn, kedden sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, kedden talán érkezhet egy-egy frissítő zápor. Szerdán még mindig sok napsütés és 32-38 fok vár ránk, viszont már gyakrabban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Ha nem lenne olyan bazi nehéz egy lemeztáska, akkor esküszöm, én mind a mai napig bakelitről játszanék a bulikban, de hát nem lehet megtenni. De azért ilyenkor szombatonként kivételt teszünk. Pörögnek a fekete lemezek, amelyeken a legkitűnőbb fekete zenék szólnak 120 percen keresztül. 6-től 7-ig én White Boy 7-től Slim Fit a lemezjátszók mögött. Hip-hop és R&B mostantól 2 órán át itt a Besten. Én túl a Night Shift.

Facebook, Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörgetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infok érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokuk, az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhattok nekünk, illetve SMS és Viber számunk, az pedig 0625 55 155.

A Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni, azokban, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Nightshake lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: Minden megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hip-hop és R&B még 60 percen át itt a Best-en. A következő órában Slim Fit áll a lemezjátszók mögött. Pár perc múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Óvatosságot kérnek a hőségben a fesztiválozóktól. Rövidített ügyfélfogadás lesz a klíma nélküli NAV ügyfélszolgálatokon. Kitart a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Óvatosságra int a hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt kérte, aki szabadtéri tömegrendezvényre készül, indulás előtt mérje fel, hogyan viseli a nagy meleget. Különösen az időseknek, a kisgyerekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a hosszabb szabadtéri programokat. Aki mégis útnak indul, vigyen magával elegendő vizet, keresse az árnyékot és figyeljen a többiekre is. Hétvégére egyébként mintegy 15 olyan rendezvényt terveztek, ahol több mint 5000 résztvevőre számítanak. Az események szervezőit az extrém meleg miatt körültekintésre, ivóvíz és pihenőhelyek biztosítására, illetve fokozott egészségügyi készenlétre kérték. Rövidebb ideig tartanak nyitva hét elején a NAV klímanélküli ügyfélszolgálatai a kánikula miatt. Hétfőn és kedden az érintett helyeken csak délig fogadják az ügyfeleket. Ahol működik a légkondi, ott nem lesz változás. A személyes ügyintézést választók egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek a kinti extrém hőség után. Az adóhivatal ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy ügyfélportálján szinte minden adóügyet elintézhetünk elektronikusan. A reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelem. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban, hogy a 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Köznevelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkohol tartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldalán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 200%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
1: Napsütés, forróság, legfeljebb néhány gomoly felhő, alig lengedező szél. Holnapra is ez a kínálat. Délutánra 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz, napos kánikula, hajnalra is csak 17-22 fokig hűl le a levegő. Napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk. Kedden érkezhetnek gomoly felhők, és néhol rövid időre felfrissítheti a levegőt egy-egy zápor, zivatar, a hőség viszont kitart.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hát és aztán a Gabriel Iglesiasról meg aztán jól nem is mondtál semmit végül.
4: Hát mert szavam elállt.
3: De ahogy hallom, neki is szegénynek.
4: Igen, beájult. Mert nem beájult, csak rosszul lett, hogy ő kettes típusú diabéteses, és

0: Rosszul lett, azt mondta, hogy túl sok volt a gulyás.
1: Az elő szokott fordulni, de jó volt?
0: Jó volt, óriási volt, hihetetlen volt, imádtam.
1: Turné? Most egyébként?
0: Igen, európai turné részeként, az 1976 című, ugye.
1: Akkor
0: most, igen, most 50 éves.
1: Azt a becser 700-et.
0: Így.
1: A Slim Fit hány éves, azt most ne firtassuk. Gabriel Iglesias egyébként egy nagyon jó stand-upos. A Slim Fit meg egy borzasztó jó DJ, aki hip-hopot és R&B-t fog játszani a következő órában itt a Besten a Nigel.
0: Sziasztok! A legjobb zen-

0: Jazz FM-en.
1: A lemezjátszóknál
0: Slim Fit.
1: Slim Fit.
2: Hát a Press Michelnek szerintem most a következő 14 évre ez a célkitűzés, nem?
3: Staying alive. Olyan gonosz vagy, mindig olyan negatív vagy velük.
2: Abszolút nem, sőt, hát és hogyha valaki pozitívan áll ez az egész történet, az ő már elkezdte a büntetését, nem is tudom, május elején kellett bevonulnia, de hogy az ügyvédek azok még mindig mennek és nyomják, és hogy hát ők fellebeznek és a többi, reménykednek itt még elnöki kegyelemben, de hát a remény hal meg utoljára.
3: Trump és egy színes bőrű amerikai.
2: Hát figyelj, hát Kanyéval is óriási spamba van.
3: Addig, amíg haszna van belőle.
2: Hát jó, ez már legyen az ő problémájuk.

0: Amerité Control. Na, picit messziről fogok indulni, de aztán végül aztán kiukadunk, ahova szeretnénk. Pussycat Dolls.
1: Igen.
0: Ugye öten voltak, most összeálltak hárman, úgyhogy benne van a Nicole Scherzinger ebbe a hármasba. Mert eddig mindig azt mondták, hogy a Nicole Scherzinger, ez a Pussycat Dolls Victoria Beckham-je. Tehát rájátok, ő volt mindig a kerékkötője annak, hogy összeálljon a csapat. Mert ugye a Spice Girls-nél, és ugye a Victoria Beckham az, aki miatt nem tud összeállni. Na minden, és valahogy úgy alakult, hogy akkor ebből az ötből hárman vannak, abban benne maradt a Nicole Scherzinger. Világkörüli turné, igen, hogy annyira nem vették a jegyeket Észak-Amerikába, hogy a komplet észak-amerikai turnét lefújták.
1: Ne csináld!
0: Viszont Európában jönnek szeptembertől. És ami még érdekes, és hát a Hanyával is beszéltem kedden, és majd mondom mindjárt, hogy miért az Amerinél jutott az eszembe, hogy viszont az előzenekart, aki Amerikában lett volna, hozzák magával.
1: Magukkal.
0: Vagy magukkal, bocsánat, igen. Uh-huh. Lil Kim.
1: Oh.
0: Na és én ezt vetettem fel a Hangyának, hogy hogyha van egy ilyen ízig-vérig amerikai zenekar, produktum, stb. Meg egy ilyen ízig-vérig amerikai rapper, mint a Lil Kim, ami Amerikában nem megy annyira, hogy nem vesznek rá egyet, hogy akkor az Európába menni fog?
1: Már csak azért is, mert hogy mikor volt Pussycat Dolls utoljára Európában.
0: Oké, de mondjuk, ha csak a Spice Girls mellé teszed mondjuk őket ismertségben, hírességben, slágerek számában, kötődésben, hogy tehát mondjuk egy brit csaj csapathoz talán jobban tudnál itt Európába kötődni.
1: Igen.
0: És Hangyával ugyanezt beszéltük, hogy ez, és ő is azt mondta, hogy mert hogy szerinte igen, hogy Amerika meg hogy ez el fogja vinni. És a Lil Kimmel kapcsolatban is ez volt a kérdés, hogy a Lil Kim ment itt akkor át Európában, hogy ő egy húzónév legyen? Mert én azt mondtam, hogy...
1: Azt mondom, hogy a szcénában igen.
0: Oké, a szcéna meg fog tudni tölteni stadionokat? Mert hogy ők ilyen tizenezres arénákba mennek.
1: Figyelj!
0: És bocsánat, csak szabad ne felejtsd, hogy a Lil Kimmel kapcsolatban is az volt, mert azt mondta a Hangya, hogy persze meg, hogy ez, és mondom, figyelj, van talán olyan már a zenitjén szépen fogalmazva túl lévő énekesnő rapper, aki ugyanúgy beférne a Pussycat Dolls elé, és talán jobban ismerik, vagy jobban elfogadják itt Európába.
1: Jó, akkor onnan megyek most neki, okay, hogy figyelek. Van a Glitch Mob nevezetű formáció, emlékszel, én nagyon szerettem volna őket élőben meghallgatni az akváriumban, és a komplett európai turnét lemondták az angol fellépésük után, mert hogy nem merték az európaiak bevállalni azt a buktát, hogy nem fognak elmenni az emberek.
0: De ez valami előzetes felmérés alapján nem lehetett volna ki matekozni, hogy van-e rájuk kereslet, vagy nincs?
1: Nem tudom. Szerintem mindenki úgy volt vele, hogy jöjjenek, akkor eladjuk a jegyeket, meg tök jó lesz, és szerintem annyira nem fogytak a jegyek, hogy az utolsó pillanatban mindenki behúzta a kéziféket, vagy mit tudom én, behúzták öten a kéziféket, és a maradék háromra már nem jöttek el a srácok. És van ennek egy ilyen hasonló hátsó zöngése?
0: És én is akartam a Hanyát meggyőzni, csak én is kíváncsi voltam, mert szerintem, ha Amerikába ekkora bukta, én nem hiszem, hogy akkor majd Európában özönleni fognak az emberek 10 000 számra.
1: De azon is meg vagyok lepülve, hogy Amerikában ez bukta.
0: Figyelj, addig húzták, halasztották, hogy már az amerikaiak is azt mondták, hogy figyelj, pusziket, hagyjál már.
1: Mert még ha egy basztaránkot hoznak magukkal, akkor még talán az ember elgondolkozik rajta, igen.
0: Hát mert azt még el tudom képzelni, hogy nem is tudom, Missy Elliott volt most tavaly előtt turnén, és ott a basztaránkozott az előzenekar, szóval azt mondjuk azt a kombót, hogy azért el tudom képzelni, hogy Európa is megindulna rá. De mi ketten mindenféleképpen.

0: a Best FM-en.
1: Na és a háromszor megtöltött Stade de France megvan?
2: Még egyszer?
1: David Guetta a 80 ezeres stadion? Csütörtök, rakta?
2: Jó, meg a Metallica nálunk a... Izét. A, mi az Puskás?
1: Puskás, kétszer. Jó, de azért na. Szóval azért David Guetta egy 80 ezer stadiont háromszor egymás után rogyra rak.
2: Ha szerencsétlen Avicii élne, még ő is megtenné.
1: Ez így van. Jó, most nem versenyez. Csak hogy milyen jó arc volt a Guetta egyébként, hogy én tele tűzdelte ugye minden napra más-más világsztárt, és ez a szombatra azért a Black Eyed Peas egy ponton így megjelent előtte egy a diszkos pultnál. Szóval azért, és ami külön jó fej volt, hogy nem csak a közös dalokat játszották, tehát hogy játszottak Pampitot is, ha már.
2: De jó.
1: Szóval jó fej
2: és
1: volt.
2: És ott volt a Fergie is.
1: Nem, na annyira nem.
2: Ezen nem vagyok meglepődve.
1: Ez picikét sajnálom, legalább annyira sajnálnám, hogyha te jövő szombaton nem lennél itt, de legyél.
2: De itt leszek.
1: Jó van, várunk vissza szeretettel.
2: Jó, és azt még ne felejtsük el, hogy www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com per DJ Slimfitun, és aki még teheti, az most jöjjön utánam a Petőfi lábához.
1: Jaj, most eljöttél onnan, és mész vissza.
2: Így van, megyek vissza a Petőfi lábához, illetve jövő héten szombaton a Szabadsághíd, ugye? Széchenyi Lánchíd lábánál.
1: Nem tudom, biológiában nagyon rossz volt.
2: Így van. Ahol az oroszlánok vannak.
1: Ja, az. Igen. Akkor az a... Mi az? Hát az... Városliget, állatkert.
2: Majdnem sikerült.
1: Szabikát, köszi. Csá.
2: Köszi, csá.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kiszámíthatóbb életpálya várhat a rendvédelemben dolgozókra. Tovább terjed az ebola Kongóban. Nem enyhül a forróság a következő napokban sem. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Összesen 173 új rendvédelmi tiszt tett esküt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepségén Budapesten. A Ludovikán rendezett tisztabatón a miniszterelnök azt mondta, az egyenruha a hazát szolgálja, nem a hatalmat. Magyar Péter arra kérte a végzős hallgatókat, hogy mindig a törvényhez maradjanak hűek, és legyen bátorságuk fellépni a visszaélésekkel szemben. Hozzátette, a kormány jobb bérekkel, korszerű felszereléssel és kiszámítható életpályával szeretné megbecsülni a rendvédelemben dolgozókat. A rendkívüli hőség miatt már több Pest vármegyei településen is takarékos vízhasználatra kérik a lakókat. Erdőkertesen, Őrbottyánban, Veresegyházon és Szadán is intézkedéseket vezettek be a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Van, ahol csak kérik a lakókat, hogy spóroljanak a vízzel, máshol viszont napközben már tilos tömlővel locsolni, autót mosni vagy medencét tölteni az ivóvízhálózatról. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek. Ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak. Tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyarországos Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelit gesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüst hárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
1: Tovább terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Már több mint 1200 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a 300-at. Az egészségügyi hatóságok szerint a járványt egy olyan vírustörzs okozta, amely ellen nincs jóváhagyott védőoltás vagy gyógyszer. A fertőzés időközben a szomszédos Ugandában is megjelent. Holnap a napsütés mellett ugyan megjelenhet néhány felhő az égen, de ezek nem sok esőt hoznak, elvétve jöhet zápor. 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn, kedden sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, kedden talán érkezhet egy-egy frissítő zápor. Szerdán még mindig sok napsütés és 32-38 fok vár ránk, viszont már gyakrabban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jó van, remélem mindenki kiélvezi a kánikulát így vagy úgy vagy amúgy, és remélem, hogy nagyon sokan itt vannak, hogy elbúcsúzzunk ettől a csodálatos nyári naptól. A Shapeshifters kezd, ez a Back to Basics. Nagyon
3: ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, hogy mindenki meghallgatja, és remélem, hogy mindenki meghallja azokat a tanácsokat, ami mindenhonnan folyik ilyenkor, amikor kánikula van, az ember elindul jobbra-balra, erre-arra, amarra, és hát általában belefut egy dugóba. Na most, hogyha van nálunk elég víz, az autó tele van tankolva, és megterveztük az útvonalat, akkor olyan nagy probléma nem történhet. Viszont, hogyha ezek az előkészületek nincsenek meg, hát akkor van amúgy hát szó szerint ilyen fejvakarás, hogy most aztán mit csináljunk, úgyhogy mindenki, de tényleg mindenki legyen olyan kedves, bárhova megy, főleg a Balaton felé Budapestről, az M7-es majdnem minden nap bedugul, úgyhogy léci, legyen nálatok víz, legyen a kocsiba elég üzemanyag, és még sorolhatnám. Jó, köszönöm szépen előre is. Heavy D and the Boys, Now That We Found Love, ezzel megyünk tovább.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Az ember azt gondolná, hogyha folyamatosan azt hallja a rádióban, a hírekben, meg a tévében, meg mindenhol, hogy ilyen melegbe nem szabad kisgyermeket, vagy egyszerűen gyermeket, vagy kiskutyát, kisállatot tartani az autóban, akkor, hogyha mondjuk beugrunk a boltba, akár csak pár percre, akkor az az emberekhez így megérkezik. De mégis valahogy ez így elmarad, úgyhogy még egyszer nagyon vigyázzunk egymásra, nagyon vigyázzunk a kisgyerekekre, az idősekre és a házi állatokra. Tehát arra kérnék mindenkit, hogyha van otthon mondjuk kutya, akkor ne délbe vigye le sétálni, amikor mondjuk olyan 60 fokos az aszfalt, hanem hajnalba, meg így már szürkületkor este. A többit pedig valahogy oldja meg, hiszen rommá égeti a kisállatának a lábát. Jó, ez ilyen mondjuk úgy, hogy felhívás, vagy egy egyszerű kis szívességkérés tőlem, Big Fabi Tomitól, a Bikitől. A folytatásban pedig jön nálunk Denzel, ez a Pump It Up.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és az előbbi ebben nagyjából elmondtam mindent, ami így a kánikulára vonatkozik, úgyhogy mehetünk vissza a zenékhez. És érkezik most egy olyan kis lemez, ami elképesztő sikert aratott. Az Egyesült Államokban 7 héten át vezette a Billboard Hot 100-as slágerlistát, ezzel az év egyik legmeghatározóbb dala lett, ráadásul az Egyesült Királyságban a 3. helyig jutott. A felvételért pedig Janet Jackson megkapta az 5. Grammy díját is a legjobb dance felvétel kategóriában. Ez kérem szépen az All For You. Okay.

Korává válik egy dal, egy sláger, hogy szó szerint divatot teremt, hiszen anno a crisscrossos srácok fordítva hátulról előre viselték a ruháikat, amit a fiatalok milliói utánoztak a 90-es évek elején. Az meg maga a dal pikantériája, hogy zenetörténelmet írt azzal, hogy 8 hétig vezette a Billboard Hot 100-as listát Amerikában, soha egyetlen rap dal azelőtt nem csinálta ezt meg. Ez crisscross és a Jump!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Hőség ellenőrzi a sínek hőmérsékletét a vasúttársaság. A kánikula nem múlik, holnap is jó meleg lesz. Rekordforgalomra készülnek Ferihegyen. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell felkészülnünk idén nyáron az előrejelzések szerint, figyelmeztet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, ez a teljes élővilágot komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, összefogással, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Azt kérte, a forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. A kisállatok számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Folyamatosan ellenőrzi a hőségben a vasúti pálya állapotát és a sínek hőmérsékletét a MÁV és a GYESEV. Az extrém időjárás miatt több vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon a legmelegebb órákban palackos vizet osztanak, írta a kormány.hu. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos fejlesztést valósítottak meg. Hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt, arról Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese beszélt rádiónknak.
3: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány, kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézipodjázban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
2: Teljes terjedelmében égett egy asztalos műhely Sziget-Szent Miklóson. A lángok egy kigyulladt autóról terjedtek át az épületre, szerencsére senki nem volt bent. Napsütés, forróság, legfeljebb néhány gomoly felhő, alig lengedező szél. Holnapra is ez a kínálat. Délutánra 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz, napos kánikula, hajnalra is csak 17-22 fokig hűl le a levegő. Napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk. Kedden érkezhetnek gomoly felhők, és néhol rövid időre felfrissítheti a levegőt egy-egy zápor, zivatar, a hőség viszont kitart.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, jól telik az este, és a férfiak, na meg a nők is felkészültek arra, hogy 2 óra múlva indul a VB1 bizonyos meccsen, addig is viszont jönnek a legjobb zenék, most a Gorillaz kezd nálunk, ez a Dare!
4: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan dal a Spice Girls életéből, ami történelmi pillanatot jelölt, mégpedig azt, hogy ez volt a csapat első olyan dala, amely nem ért el az első helyet az Egyesült Királyságban. Hogy miért? Mert ebben az időben debütált a Run DMC It's Like That című gigantikus remixe is, és hát ez akkor úgy látszik, hogy verhetetlennek tűnt. Attól függetlenül szerintem egy második helyen sem lehettek annyira nagyon nem kibékülve a Spice Girls-os csajok. Jön tőlük a Star!

Best FM a legjobb zenék. Micsoda fejtörést okozhatott annó Kylie Minogue-nak azt, hogy a következő slágert, aminek az a címe, hogy In Your Eyes, késleltetni kellett Európában. Pontosabban el kellett csúsztatni a kiadásának az időpontját, mert az előző slágere, a Can't Get You Out of My Head, akkora nagy durranás volt, hogy az emberek egyszerűen nem akarták elengedni, és úgy döntöttek annó a producerek meg a kiadók, hogy késleltetni kell a dalt, mert hogy ne oltsa ki az egyik a másikat. Fú, de tényleg micsoda, de micsoda nehézségek. Ejnye, bejnye. Na, Kylie Minogue, In Your Eyes, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha azt mondom, hogy Planet Funk Chase the Sun, az lehet, hogy van pár ember, akinek nem mond olyan sok mindent. De hogyha azt mondom, hogy az a dal, amit a darts versenyeken, főleg karácsony környékén, 180-oknál, meg eredményhirdetéseknél, meg legvégeken hallhatunk, akkor mindenkinek beugrik, hogy miről van szó. Hát erről, Planet Funk Chase the Sun most indul hol? Hát persze, hogy a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az eredeti kísérletezőbb verzió nem hozott annó akkora sikert, amikor megjelent a lemezen, viszont amikor a német DJ és producer Boris Dlugos készített hozzá egy ilyen pörgősebb house remixet, a dal valóságban felrobbantotta a slágerlistákat. Molokorról beszélünk, és ez a Sing It Back.

0: Atosságra int a hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt kérte, aki szabadtéri tömegrendezvényre készül, indulás előtt mérje fel, hogyan viseli a nagy meleget. Különösen az időseknek, a kisgyerekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a hosszabb szabadtéri programokat. Aki mégis útnak indul, vigyen magával elegendő vizet, keresse az árnyékot és figyeljen a többiekre is. Rövidebb ideig tartanak nyitva hét elején a NAV klímanélküli ügyfélszolgálatai a kánikula miatt. Hétfőn és kedden az érintett helyeken csak délig fogadják az ügyfeleket. Ahol működik a légkondi, ott nem lesz változás. A személyes ügyintézést választók egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek a kinti extrém hőség után. Az adóhivatal ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy ügyfélportálján szinte minden adóügyet elintézhetünk elektronikusan. A reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelem. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta a rádiónknak Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. A 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Köznevelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkohol tartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
0: Súlyos baleset történt a 3-as főúton, két autó frontálisan ütközött délután Bükk-Kábránynál. Két gyerek és két felnőtt a helyszínen meghalt. Egy gyereket és egy felnőttet újraélesztés után életveszélyes állapotban vittek kórházba a mentők. Holnap a napsütés mellett ugyan megjelenhet néhány felhő az égen, de ezek nem sok esőt hoznak, elvétve jöhet zápor. 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn kedden sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, kedden talán érkezhet egy-egy frissítő zápor. Szerdán még mindig sok napsütés és 32-38 fok vár ránk, viszont már gyakrabban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat éjszakát vagy estét, kinek hogy tetszik. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Az idő egy picit kezd már úgy kellemesebb lenni, lehűlni, viszont nálunk a zenék hát szó szerint felperzselik a vérünket. Jön Sonic és a Sky.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, holnap, azaz június 28-án Levente és Irén névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Erinákat, a Gyulákat, a Hektorokat, az Iringókat, a Laurákat, a Laurettákat és a Lioneleket is, úgyhogy Lionel Messi és Harsanyi Levente, nagyon, de nagyon boldog névnapot kívánok így előre is, mindenki más pedig tudja, hogyha hallottátok mondjuk egy családtag vagy egy ismerős nevét, akkor holnap reggel az legyen az első dolog, hogy felköszöntitek őket egy SMS vagy éppen egy telefonhívás erejéig. Na, viszont Dezirével megyünk tovább, jön a Gáda Big. Listen.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik egy feldolgozás, amiknek nem nagyon vagyok a híve, viszont ez nagyon jól sikerült. Az alapját a hollywoodi színész komikus Eddie Murphy 1985-ös azonos című funk-pop világslágere ihlette, Party All The Time, amelyet eredetileg Rick James írt és producerált, aztán Sharam fogta Eddie Murphy jellegzetes énekét, és egy sötétebb, lüktetőbb, ilyen éjszakai klub környezetbe helyezte, de azért a komikus helyzeteket és a komikus dallamokat megtartotta. Nagyon jól sikerült. Jön Sharam és a Party All The Time!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalt az egész csapat írta, ami nem más, mint a No Doubt, és a hangulatát, a hangzását a Return of the Saturn turnéjuk során szerzett élmények inspirálták. Ebből született a Hey Baby, hát elég komoly turné lehetett, mert a dal, hát nagyon komoly sláger volt.

árt csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és örömmel jelentem, hogy elindul a szombat utolsó órája, telepakolva jobbnál jobb

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nézzük meg, hogy mit tartogat számunkra a holnapi nap időjárása, ami ugyebár pár perc múlva elindul. Na kérem szépen, 24 fokra ébredünk, az komoly, 38 lesz napközben, az is nagyon komoly, és még pár plusz adalék, gyengén felhős lesz az égbolt, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy leégetünk, mint hogyha nincs felhő az égen, plusz kánikulát jeleznek mondjuk 38, 37, 39 foknál, szerintem ezt annyira nem kell elmondani, mert érezzük. De ezt vártuk, és ezért jó a nyár, tessék valami vízparton eltengetni az időt, és akkor nincs olyan nagy probléma, csak vigyázni a folyadékbevitellel, na meg persze a napvédőkrémek használatával. És ennyi, nálunk pedig most érkezik a There She Goes.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, Kolbi Kályát az elsők között volt, akik a közösségi médiának köszönhetően lettek világhírűek, miután feltöntötte a következő dat, ami nem más, mint a Bubbly, a MySpace oldalára. Az organikus hallgatottságnak köszönhetően az akkori legnépszerűbb független előadóvá vált a platformon, ami aztán egyenes utat vezetett a világ egyik legnagyobb kiadójánál, egy nagyon szaftos lemezszerződéshez. Na, hát ennyi, így kell csinálni. Jön a Bubbly. Will you count me?

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, vagy Best FM Magyarország. Na kérem szépen, tudjátok nagyon jól, mi a dolgotok, megkeresni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni ezeket az oldalakat. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük. A folytatásban pedig jön nálunk Nio, ez a Because of You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és hát kitartást a holnapi meleghez. Szerintem azért mindenki fel fogja magát valahogy találni. Egy a lényeg, hogy holnap este 8-kor találkozunk. Ja meg, hogy én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. És persze mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?